marak tovább éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk,

0: a zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Van, nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek, másfél perccel vagyunk 5:30 után, és valóban nem lesznek egyedül, legalábbis ezt megígérhetjük az imént egyébként. Cserpes Laura is erről énekelt. Itt vagyunk mi, a Muravidéki Magyar Rádió és a Vasárnap reggeli csapat. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnés Tündét hallják. Egy nagyon sikeres és nagyon intenzív Bogrács Fesztivál után vagyunk, most még hajnalok hajnalján, és ez a város most olyan csendes, mintha itt tegnap nem lett volna semmi. Pedig, de, és nagyon-nagyon sokan megfordultak a városban, ma viszont abszolút egy rendezett városkép, egy belvároskép fogadott, amikor itt átautóztam, úgyhogy amikor vége lett a koncertnek, és az esti történet lezárult, akkor bizony szorgos kezek dolgoztak azon, hogy minél előbb járhatóvá váljon egyébként a főutca, illetve, hogy reggel, aki fölébred, már ezt a rendezett tiszta arcát mutassa. Úgyhogy valóban egy olyan rendezvény után tudjuk indítani ezt a vasárnapot, ami valóban sikeresnek nevezhető. A főzőcsapatok pedig nyilván, akik különböző díjakkal tértek haza, szintén ugyanígy értékelték a tegnapi napot. Hát véget ért a 2026-os Bogrács Fest, és már is mondom, hogy kik lettek a legjobbak. Hogyha csapatokat nézünk, akkor a harmadik lett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lendváról, a második helyezett lett a Guinness Bogrács nevű csapat, és az első helyet az aranyérmet vitte el a Bacsike csapata. Természetesen nem csak az ételeket díjazták a zsűri tagjai, hanem a legszebb főzőhelynek járó elismeréseket is kiosztották. Nagyon látványos, szép főző standokat láthattunk. Harmadik lett a Pakodi Betyárok, második a Família Sardi, és első helyen végzett a lendvai állatorvosi állomás. A legszebb főzőhelynek járó elismerést ők vihették haza. Ahogy mondtam, egy sikeres 2026-os Bogrács Fest után vagyunk, egy csendes, nyugodt vasárnap délelőttön, de egész biztos, hogy mától már, illetve hétfőtől a következő 2027-es Bogrács Fesztivált kezdik majd szervezni, legalábbis az előkészületeket elindítani, úgyhogy biztos, hogy jövőre is lesz ilyen nagy sikerű rendezvény, aki idén kimaradt, lemaradt, tervezze be jövő évre, augusztus 20-a utáni hétvégén. Biztosan megint nagyon sok bográcsban készül majd a finom étel. Van, aki egyébként az éjszakai fáradalmait piheni ki, úgyhogy lehet, hogy most kevesebben vagyunk így vasárnap hajnalban, hogyha a hallgatói bázist nézzük, és ez jól van így, mert aki éjszakában nyúlóan szórakozott és jól érezte magát, annak valóban ki is kell ezt pihennie, úgyhogy aki nemrég tért nyugovóra, jó pihenést és szép álmokat, aki viszont most ébredezik, jó reggelt kívánunk ezen a nagyon szép vasárnapon, ami augusztus 23-a, ma Bence napja van, és a mai naphoz is rengeteg minden kötődik, úgyhogy belelapozunk majd a napi kalendáriumba, a fontosabbakat mindenképpen el fogjuk mondani, de talán a legfontosabb az, hogy egy nagyon kellemes és viszonylag friss reggelre ébredtünk, ami azt jelenti, hogy nincs olyan nagyon alacsonyan a hőmérséklet, tehát nem fázós a reggelünk, hanem tényleg végre friss, amikor lehet harapni a levegőt. Egyébként jobbára felhős, borongós az idő Muravidéken, és az ország nagy részére is ez a jellemző, egy-két helyet kivéteve, mint például Portorož vagy éppen Novagorica, ott derült az idő, de ahogy mondtam, nem alacsony a hőmérséklet, 17-18 fok van jelenleg Muravidék szerte. Legyen szép a reggelük, jó ébredést kívánunk Önöknek, tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Augusztus 23-án vasárnap, most 5:36 van.

Horváth Tomé és Kis Enci és a Hajnalodik lassan című daluk szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Valóban lassan hajnalodik, olyannyira lassan, hogy érzékelhetően bizony hosszabbodnak az éjszakák és rövidülnek a nappalok, ami azt jelenti, hogy egyre később kell föl a nap, és ez most tapasztaljuk is, hiszen odakint még valóban sötét van. Hivatalosan 6 óra 2 perckor kell föl majd a nap itt Lendván és környékén, és elég gyorsan már este 8 óra előtt le is bukik valahol a horizonton. De hogy közben milyen időre számíthatunk, azért arra talán sokan kíváncsiak, hogy hogy érdemes tervezni ezt a vasárnapot. A jó hír az, hogy a hidegfront elvonult, és azt követően szakadozik, időnként gomolyosodik majd a felhőzet, de általában napos időt kapunk, többnyire kevés gomoly felhővel. A délelőtti órákban, ahogy említettem, megszűnnek majd ezek a gomoly felhők, és csapadékra nem is kell számítani. Kellemes tartományban lesz a hőmérséklet is, ma 24 és 30 fok között várható, de hogy mi jön a hidegfront után, mit hoz a jövő hét, arról majd részletesen 6 órakor a friss információkban.

És valóban minden rendben a zene benned, ez pedig a Random Trip slágere volt, és népszerű előadók énekeltek ebben a dalban. Remélem, hogy minden rendben, hiszen vasárnap köszöntött ránk pihenőnap, és használják ki minden pillanatát. Még akkor is, ha korábban ébredtek, ilyenkor ér egy picit tovább ágyban maradni, és akár ott hallgatni a rádiót, és rákészülni erre a csodaszép vasárnapra. Akik ünnepelnek augusztus 23-án, hát nekik minden jót kívánunk. A naptár szerint Bence napja van. Ez egy latin eredetű név, és a Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidüléseként jött létre, amelynek a jelentése bizony győztes. De ma tele van a naptár egyéb nevekkel, a Bence főnévnap mellett ott van a Farkas, Fülöp, Szidónia, Teónia, Zágon, Zakeus, Zadány, Klaudia, Rózsa, Róza és az Aszter név is. Úgyhogy mindenki, aki ma bármilyen eseményt ünnepel, kívánom, hogy legyen csodanapja. Isten éltesse a névnaposokat, születésnaposokat és a házassági évfordulósokat is. Sok boldogságot! Most 3 perccel vagyunk, 5:45 után.

Ez egy új világ, énekelte Kreteli Josephine az imént, most 5 óra 52 perc van, hamarosan 6 órakor lesznek friss információk időjárással, közlekedéssel, orvos-meteorológiával. Na de nézzük, hogy most a hajnali helyzetkép mit mutat. Hát általánosságban a felhőséget, ahogy már ezt fél hatkor jeleztem, de ez csak átmeneti, mert a délelőtti órákban már szakadozni fog a felhőzet. Itt Lendván 16 fok van, a közeli Muraszombatban viszont a felhőség alatt 18 fokot mérnek. Nova Mesto szintén felhős 15 fokkal, a fővárosban Ljubljanában borús az ég, 16 fokot mérnek, Liszta felhős 15 fok, lent a tenger melléken Portorosban derült az idő, 20 fok a hőmérséklet, Maribor felhős 18 fok, Novagorica derült 22 fok, Celje felhős 16 fok, és a Triglávon jelenleg felhős az ég, a hegy csúcsa felhőkbe burkolózott, ott 4 fokot mutatnak a hőmérők.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hősök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Ilyen.
1: Az évszakon rossz idők.
2: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
3: És a Újvidéki Magyar Rádióban már is jönnek a legfrissebb információk, amit időjárással kezdünk, és már is mondom, hogy a hidegfront elvonulása után milyen lesz az időjárás a következő napokban. Most még sok helyütt felhősen, borongósan indul ez a vasárnap, de ez csak átmeneti, hiszen ezek a felhősebb időszakok a következő órákban szakadozni kezdenek, időnként újra gomolyosodik a felhőtakaró, de alapvetően azért napos idő várható, többnyire csak kevés gomoly felhővel, de lesznek felhősebb körzetek is, csapadék viszont nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke ma 24 és 30 fok között alakul. Tovább emelkedik a következő napokban a légnyomás, és egyébként ez határozza meg nem csak ezt a vasárnapot, hanem a következő napokat is. Hétfőn napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, tehát visszatér a száraz időszak, a hőmérséklet hajnalban 9-17, holnap délután viszont már 27 és 32 fok között alakul majd. A következő napokban fokozódik a meleg, és egy-két napra még visszakapjuk a nyárias időjárást. Kedden lesznek fátyol felhős időszakok, szűrt napsütéssel, időnként erősen megnövekvő felhőzettel, és ezekből az intenzív felhőgócokból kedden szórt jelleggel kisebb záporok a délutáni órákban kialakulhatnak, illetve akár zivatarok is. A hőmérséklet a hajnali 9-19 fok után délután már 26 és 33 fok közé emelkedik majd. Szerda hajnalra réteg felhőzet és foltokban köd képződhet, ez már az őszies jelleget mutatja, de ezek feloszlása után napos idő várható, amit csak időnként zavarhatnak meg fátyol felhők. Napközben csak kevés helyen fordulhat elő egy-egy futózápor. Szerdán többnyire mérsékelt szél várható, hajnalban 11-21 fokkal, délután pedig újra 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön ennél is melegebb lesz, nagyrészt derült, napos idő várható, csak kevés fátyol felhővel. Éjszaka 11-21 fok várható, csütörtökön a maximum már 30 és 36 fok között tetőzik. Napos idővel indul a péntek is, és kitart egészen az esti órákig, csapadékra nem kell számítani. Viszont erősödő szélre igen, de ennek kifejezetten örülni fogunk, mert a mostani előrejelzés szerint pénteken rendkívül meleg várható, a hőmérséklet hajnalban 14-22, délután 32 és 38 fok között valószínű. A hosszabb távú előrejelzés szerint jövő hét pénteken ezután a 38 fokos meleg után egy újabb hidegfront éri el térségünket, de úgy tűnik, hogy ez egyelőre egy száraz hidegfront lesz, ami néhány fokkal mérsékli majd a meleget a jövő hétvégére. Így augusztus utolsó hétvégéje és a nyári időszak egy nagyon kellemes 26-27 fokkal köszön majd el. Ez áll be néhány napra, tehát augusztus utolsó napjaiban éjszakánként 14-19, napközben pedig jellemzően 25-28 fok várható majd. Már is mondom, hogy orvos meteorológiai szempontból mit ígér ez a mai vasárnap. Hogy mit kaptunk a hidegfronttól? Hát rengeteg olyan rosszat, amit a frontérzékenyek nagyon nehezen tudtak átvészelni, de ahogy már említettem, érintőlegesen emelkedik a légnyomás, ez pedig pozitívan alakítja az orvos meteorológiai helyzetet ezen a vasárnapon, tehát átmenetileg ma lehetőséget kapunk a felfrissülésre, a frontérzékenyek szervezete egy picit meg tud pihenni. Az emelkedő légnyomásban ugye több lesz a napsütés, csapadék már nem várható, a légmozgás mérséklődik, és a beáramlott hűvösebb levegőben többnyire 30 fok alatt marad. A nappali felmelegedés tehát jellemzően megszűnnek az igen meleg trópusi éjszakák is, így aztán mindenképpen ez a szervezetet tehermentesíti. Ami egyébként megmarad, az a posztfrontális hatások, ingadozó vérnyomással, lassan enyhülő görcsös folyamatokkal, de többen panaszkodhatnak ma még szokatlan fáradtságra, vagy lassan múló feszültségre. Érdemes kihasználni egyébként a mai kedvezőbb időszakot arra, hogy valóban a szervezetet egy picit megpihentessük. Ez fontos lenne, hiszen egy újabb hőhullám érkezésére lehet számítani a jövő héten, nagyon szélsőséges, gyors változásokkal, tehát a szervezet csak abban az esetben tudja ezt könnyedén átvészelni, hogyha előtte kap egy jó adag pihenést, úgyhogy vasárnapban érdemes kihasználni a pihenőnapot arra, hogy regenerálódjunk. Egyébként a mai nap kedvező a kültéri programok számára is, hiszen csapadék nem várható, és viszonylag még az UV-sugárzás sem lesz olyan nagyon erős, 6-os körüli, de ettől függetlenül azért még fontos a szem és bőrvédelem. Erős a pollen helyzet is, magas a csalán, a parlagfű, a kender, a libatop, és jelen van például a pázsitfű és az üröm pollenje is, ami az allergiásoknak sajnos okozhat kellemetlen tüneteket.
0: Közlekedési hírek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen napközben élénk forgalomra lehet számítani legfőképpen az autópályákon, és emellett is érdemes körültekintőnek lenni, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, egészen az esti órákig elsősorban Muraszombat körzetében, és mivel vasárnap van, hamarosan 8 órától kamionstop lép érvénybe, ami azt jelenti, hogy este 10 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek. Ezek voltak a friss információk, most 6 óra 7 perc van a Muravidéki Magyar Rádióban egy pici zene, aztán hamarosan azt is elmondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.

0: Lelki István énekelt, ez volt a Tűzvarázsló című dala, 2 perccel vagyunk 6:45 után. Időnként egyébként most már lehet látni a felkelő napot is, bár jobbára még felhős az ég felettünk, de vékonyodó tendenciát mutat, úgyhogy mindenkinek szép reggelt. Ezen a vasárnapon már is mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból Muravidéken. A rendőrök 3 közlekedési balesetnél helyszíneltek, volt 10 bűncselekmény, 5 közrendsértés. Egy parkolóban álló személyautót rongáltak meg ismeretlen elkövetők, ezen kívül volt egy vadgázolás, és ezen kívül 11 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan léptek Szlovénia területére. A közlekedési balesetek közül 2-ben anyagi kár keletkezett, a harmadik koccanásban, balesetben pedig egy személy sérült meg könnyebben. A nyomozók 4 lopással, 3 hivatalos személy elleni erőszakkal foglalkoztak. Volt egy fenyegetés, egy rongálás és egy üzlethelyiségbe történő betörés is. Ezen kívül ugye említettem a 11 külföldit, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába, valamennyi külföldi állampolgár nemzetközi védelemért folyamodott azonnal, az eljárás lezárultat követően a legközelebbi menekültügyi központba szállították őket át, és ahogy már említettem, a rendőrök a mai napon gyakoribb sebességellenőrzést tartanak a muraszombati rendőrkapitányság területén, vezessenek körültekintően.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

Shania Twain volt az imént itt velünk, és ez volt a You Are Still The One című slágere. Na mindjárt zenélünk tovább, csak előtte egy kicsit térjünk ki a mai napra. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek, 6 óra 22 perc van, a nap is fölkelt, és augusztus 23-a vasárnap köszöntött ránk. Ennek az évnek már bizony a 235. napjánál járunk, és névnapok tekintetében ezen a napon a bencék ünnepelnek. Egyébként a nap általában ezen a napon átlép a szűz csillagjegybe, vagy a környező napokban, és ezzel kezdetét veszi a szűz hava hivatalosan. Augusztus 23-a egyébként sok szempontból fontos, rengeteg olyan esemény kapcsolódik hozzá, amit érdemes megemlíteni. Egyrészt ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja, más néven a fekete szalag napja. Az Európai Parlament határozata alapján ezen a napon a nácizmus és a kommunizmus áldozataira emlékeznek, utalva az 1939. augusztus 23-án aláírt Molotov-Ribbentrop-paktumra. De ma van a rabszolgakereskedelem és annak eltörlésének emléknapja is. Az UNESCO által létrehozott nemzetközi napról van szó, amely az 1791. augusztus 22-ről 23-ára virradó éjszaka Haitin kirobbant rabszolgafelkelésnek állít emléket mind a mai napig. Egyébként augusztus 23-a a népi kalendáriumban is kiemelt, mert hogy a Bence napot mindenképpen jelölték, de hogy milyen időjárás jóslás meg népi hagyomány kötődik még ehhez a dátumhoz, azt Cserháti Zsuzsa dala után már is megtudhatják.

Augusztus 23-a, ahogy említettem, a népi kalendáriumban is szerepel, mégpedig kiemelt fontossággal, hiszen a magyar népi kultúrában az augusztus végi napok már az ősz közelettét jelzik, és bizonyszorosan kapcsolódnak a betakarítás utáni munkákhoz. Ma Bence napja van, Bence nap pedig szorosan kapcsolódik a szürethez. Ugyanis Bence napja hagyományos borvidékeken jelző nap volt. Úgy tartották, ha ezen a napon szép az idő, akkor jó és bőséges lesz a szőlőtermés, és kiváló minőségű borra lehet számítani. De ehhez a naphoz köthető a gólyák búcsúja is, amit egyébként most meg is figyelhetünk. Az elmúlt napokban már készülődtek. A népi megfigyelések szerint a költöző madarak, különösen a gólyák, augusztus 20-a és 23-a között gyülekeznek, és északról dél felé indulva elhagyják ezt a térséget. És ez a nap jelzi az őszi munkák kezdetét is, hiszen egykoron ez az időszak a kender nyűvésének és a földek őszi szántására való előkészítésének az ideje volt. Így aztán talán a mai ember is részben hagyatkozik a régi népi megfigyelésekre, és talán ugyanúgy figyeli az időjárást és azt, hogy éppen az adott nap mit mutat, mert ebből elvileg nagyon sok minden kiolvasható. Ugye azt mondtam, hogy ha Bence napján szép idő van, akkor jó és bőséges lesz a szőlőtermés. Hát elvileg szép időt kapunk, mára már jóval több napsütéssel, mint tegnap, és kellemes 24-30 fok közötti hőmérsékleti csúccsal majd délután, most azonban még egy picit hűvöskésebb, sőt, inkább azt mondom, egy kellemes, friss a reggelünk, itt lentván 16 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 6 óra 29 percet, jön Scott McKenzie.

Ez ott a San Francisco című dal, Scott McKenzie-től 2 perccel vagyunk, 6:30 után, és reggel, pontosabban hajnalban, még sötétben idefelé jöttem, és 2 rókával találkoztam itt Hosszúfalu határában, akik boldogan játszadoztak az út közepén, és próbáltak átjutni a drótkerítésen, és ott szembesültek azzal, hogy ott bizony nem találtak még rést, ahol át tudnának bújni, és lehetett látni, hogy gyönyörű szép a szőrzetük, készülnek már az őszre, és hogy fiatal rókák. Hát bizony augusztus vége van, és a rókák életében egy rendkívül fontos és mozgalmas időszak, úgyhogy ne lepődjünk meg azon, hogyha velük most gyakrabban találkozunk, például forgalmas utakon, utak mentén, vagy akár a saját kertünkben is, hiszen most van az úgynevezett leválási területszerzési fázis, ez vette most kezdetét, ezért láthattam őket valószínűleg én is ma hajnalban. Egyébként ezek a rókák tavasz folyamán születtek, fiatal rókák, ők nyár végére elérik a felnőtt kori méretüket, teljesen önállóvá válnak, és fokozatosan elhagyják a szülői kotorékot. Ez az az átmeneti időszak, amit a viselkedésükben már hordoznak, hiszen változások állnak be, és emiatt egyébként mi gyakran fogunk most velük találkozni. És hogy miért most augusztus végén aktívabb a róka család? Hát mert kényszerű vándorlásra vannak ők ítélve, az anyaróka nyár végén elválasztja magától a kölyköket, és a fiatal, úgymond tapasztalatlan egyedeknek ilyenkor bizony saját önálló vadászterületet, territóriumot kell keresni, emiatt hatalmas távolságokat kóborolnak be ezek a fiatal rókák. És hát gyakran felbukkannak ilyenkor lakott területeken, mivel a legjobb erdei meg mezei vadászterületeket ugye már az idősebb domináns felnőtt rókák elfoglalták, a fiatal állatok kiszorulnak onnan, így a könnyű élelemszerzés reményében nagyon sok kölyök a városok, falvak szélére vagy a kertekbe költözik, mert ott általában találnak nyitott kukát, kínfelejtett macska eledelt, és hát ott vannak a baromfi udvarok is, ugye, ami nagyon hívogató. Ráadásul a fiatal róka kíváncsi meg tapasztalatlan, az idei születésűek még nem tanulták meg azt, hogy az embertől félni kell, emiatt ilyenkor augusztus végén vagy ősz elején sokkal merészebbnek meg szelidebbnek tűnhetnek, így fényes nappal is átszaladhatnak akár a kertünkön, és nyilván ilyenkor kíváncsian figyelnek bennünket, embereket. Nagyon fontos ilyenkor odafigyelni a megfelelő kockázatra, itt gondolok a közúti veszélyre, hiszen a területet kereső, rutintalan fiatal rókák meggondolatlanul szaladnak ki az úttestre, így augusztus végétől jelentősen megnő a rókagázolások száma, ezért az autóutakon, főleg szürkületkor éjszaka vezessenek nagyon óvatosan. És bár rendszeresen ugye itt a környékünkön is repülőgépes vakcinázásnak köszönhetően a veszettség rendkívül ritka, azért a nyárvégi vándorlási időszakban a területért folyó harcok miatt elvben könnyebben terjedhet a veszettség betegsége, úgyhogy szelíd, magára hagyott rókát nem szabad megsimogatni, soha nem szabad hozzá nyúlni ilyenkor. Általában a hatóságokat érdemes értesíteni. És mi van, hogyha róka jár a kertünkbe? Ilyenkor vetődik fel a kérdés, hogy mi a teendő. Hát ha ezeket a kis ravaszdikat szeretnénk távol tartani, akkor a legfontosabb forrásokat kell megszüntetni, tehát ne hagyjunk éjszakára kisállat eledelt kint, zárjuk le gondosan a szemeteseknek a tetejét, és hogyha valaki baromfit tart, akkor gondosan, biztos módszerrel be kell őket éjszakára zárni, róka biztos olba, ez a legfontosabb, és hogyha találkoznak egy egészséges, de bátor fiatal rókával, akkor egy határozott tapsolással vagy kiáltással könnyedén el lehet őket riasztani, és ezt is kell tenni. Így fogják ők megtanulni, hogy az ember közelében nem biztonságos a tartózkodás. És nyilván itt tudunk egymás mellett élni, hogyha
mi is betartjuk ezeket a szabályokat, úgyhogy nem kell meglepődni, ha mostanában, akár autózás közben, akár otthon az udvaron találkozunk rókákkal, ők fiatal egyedek, és most keresik a helyüket a nagyvilágban.

úgy sincs olyan, hogy nyugton maradjon, a Belmondó énekelte, játszotta ezt a dalt, egyébként mégis remél, ez a pontos címe, és nyilván a rókák is abban reménykednek, ezek a fiatal egyedek, hogy ezeket a nyárvégi kalandokat szerencsésen megúszák, ehhez pedig nekünk is partnernek kell lennünk, tehát érdemes például szürkületkor, éjszakai órákban, hajnalban óvatosabban közlekedni. De hogy miért fontosak ők, és miért különlegesek, vagy éppen tiszteletre méltóak? Azért, mert a rókák a természet legalkalmazkodóbb ragadozói, és egyedülálló módon egyfajta hidat képeznek a macskafélék és a kutyafélék világa között, és nagyon különleges a viselkedésük, nagyon különleges az anatómiájuk, és mindenhol, a föld minden pontján már rendkívül sikeresen megvetették a lábukat. Macskaszerű tulajdonságokkal rendelkeznek, például függőleges a pupillájuk, tehát ezért kiváló az éjszakai látásuk. Ráadásul nesztelenül tudnak osonni meg ugrani, és nagyon érzékeny bajuszszőrük van, tehát nem csak a pofájukon, hanem a lábaikon is találhatók tapintó szőrök. Ezek segítik őket a tájékozódásban, a sötét kotorékokban és a sűrű aljnövényzetben. És annyira különlegesek ezek az állatok, hogy a föld mágneses mezejét használják iránytűként, ugyanis pontosan tudják, és ezt kutatások bizonyítják is, hogy vadászat során ezt használják ki, a föld mágneses mezejét. Hihetetlenül rugalmasak, és bár egy kifejlett vörös róka alig 5-7 kiló, eközben jóval nagyobbnak tűnik, mert nagyon dús a szőrzete, és ennek köszönhetően, mivel könnyű a teste, akár 2 méter magas kerítéseket is hihetetlen játszik, könnyedséggel fog átugrani. Egyébként közel 28 különböző hangjelzést használnak a kommunikációra a rókák, a folytott ugatástól kezdve a gyereksírásra emlékeztető éjszakai kiáltásokig rendkívül színes a skálájuk. És hogy miért a ravasság szimbólumai, ugye a népmesékből ismert az intelligenciájuk, a valóságban a probléma megoldó képességüket jelenti a ravasság, a rókák képesek tanulni ugyanis a hibáikból, ugye milyen érdekes, az ember meg néha nem. Ők viszont igen, megfigyelik például a mi szokásainkat, kijátsszák a csapdákat, és ha kell, teljesen átalakítják az étrendjüket. Megeszik a gyümölcsöt, a rovarokat, a városi hulladékot, így lettek ők a túlélés bajnokai, szóval éppen ezért talán tiszteletre méltóak is, és bizony ezért kapták a ravaszdi jelzőt, de gyakran halljuk őket úgy, hogy ők a fürge rókalábak. Bizony ez a kifejezés a Vuk című rajzfilm népszerű főcímdalából ismert talán leginkább, amit Szenes Iván írt és Wolf Péter zenésített meg, úgyhogy érkezzen most ez a dal, ami a rókákról szól.

Egy nagyon kedves kis gyerekdal és egy rajzfilm főcímzenéje, ez volt a Vuk Wolf Katitól, attól a Wolf Katitól, aki most már ugye népszerű magyar énekesnő, és itt még mindössze 3 éves volt, és 3 évesen énekelte föl ezt a dalt. Hát azóta majdnem eltelt 50 év ez a dalmag, és közel 50 éves, és hát azóta generációk nőttek föl ezen a rajzfilmen, a Ravazdin a Vukkon, de hogyha igazán Ravazdi megoldást akarunk például arra találni, hogy hogyan aludjunk éjszaka kicsit jobban, akkor egy nagyon régi módszer, amit egyébként nagyanyáink is alkalmaztak, bár én most hallottam róla először, de lehet, hogy érdemes kipróbálni, hogy aki rossz alvó, az éjszaka tegyen a párnája alá babérlevelet. Mert hogy egy csodaként emlegetik. Ugyanis ha valaki nem tud aludni, akkor a babérlevelek jó szövetségesek lehetnek ebben az esetben. Egyébként sokan talán nem is tudják, hogy mennyi jó tulajdonsága van a babérlevélnek. Az egyik legtermészetesebb tipp a pihentető alváshoz a babérlevelek használata. És ez egy nagyon jó trükk annak érdekében, hogy éjszaka végre tudjunk pihenni. Ez nem egy új keletű eszköz, sőt, talán mondhatnám azt, hogy éppen ellenkezőleg, hiszen egy nagyon ősi gyakorlat, amit már a nagyanyáink, a nagymamáink is alkalmaztak, tehát nem is olyan furcsa. A babérlevelek előnyei valóban léteznek, és az egyik közülük az, hogy jobb alvást biztosítanak, anélkül, hogy mondjuk gyógyszerekhez kellene nyúlni. Igen, a jól ismert tulajdonsága mellett a babérlevél egy nagyon erős, teljesen természetes nyugtatószer. Ez azt jelenti, hogy az általa kibocsátott illat természetes módon elősegíti a mély és nyugtató alvást. Ezért tökéletes ez a gyógynövény. Tehát ha valaki álmatlanságban szenved, vagy egyszerűen nehezen alszik el, akkor érdemes kipróbálni. És emellett már a tudósok azt is kiderítették, hogy elősegíti a vérnyomás és a szívnyomás csökkenését is, ezért különösen segíti az elalvásunkat, ráadásul nyugtató és hatékony stresszoldó eszköz is. Szerintem szárított babérlevél mindenkinél van otthon. Egy-két levelet érdemes betenni a párna alá, hát ha segíteni fog. Meg talán érdemes kipróbálni, mit veszíthetünk vele. Bízom benne, hogy mindenki egy nagyon jót aludt éjszaka, és most már ébredeznek, hiszen 6:45 múlt, 3:30 perccel.

0: Én tengert álmodom, énekelte Zorán, és még nyugodtan lehet álmodozni a tengerről, hiszen még a szeptember is biztosan hoz szép időt, és aki még eddig nem ment nyaralni, az akár az ősz elejére is ezt tervezheti, és ha akarnám se, tudnám önöket most az időjárással riogatni, mert amúgy nagyon kellemes nyári időnk lesz, ahogy kellemes a reggel is ezzel a 16 fokkal, a friss levegővel, napközben csak a 30 fokot érheti el, a hőmérséklet maximuma csökkent, a páratartalom is kifejezetten kellemes vasárnapi időjárásra számíthatunk, és időjárás tekintetében egy sokkal nyugodtabb időszak kezdődik, nyugodtabb napok jönnek. Hétfő kedd biztosan, kedd tartogathat némi meglepetést helyi záporokkal, zivatarokkal, de ettől sem kell megijedni, hiszen az esőre még mindig nagy szükség van. De egyébként a nyárias időjárás még folytatódik, így ennek a nyári időszaknak az utolsó hetét még ki lehet használni, hiszen akinek van iskoláskorú gyereke, annak már csak ez az egy hét marad arra, hogy még akár elmenjenek közösen strandolni egyet, kirándulni, vagy akár pár napra a tengerre leruccanni, mert bármilyen hihetetlen, de bő egy hét múlva már elkezdődik az újabb iskola időszak is, és a szülők többségének talán a jövő hét már inkább az iskolai ráhangolódással fog telni, meg az iskolai eszközök beszerzésével, úgyhogy ezt a vasárnapot használják ki, az időjárás tökéletes lesz, tényleg egy nagyon kellemes nyári időre számíthatunk, amit remélem, hogy együtt fogunk eltölteni, úgyhogy most a reggelt folytatjuk Cukeróval, aztán a Republikkal, reklámozunk is egy kicsit, és hogyha vasárnap, akkor a programban természetesen a következő órában már a napi kalendárium szerepel, és hamarosan lesznek majd gyerekgondolatok is. Jó reggelt mindenkinek!
1: Violent. Let me see you dance, babe.

0: hazám. Reklám.
1: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Szeretne valaki úgy idejönni mellém, hogy a kezébe veszi ezt a mikrofont, és elénekel egyedül egy dalt? Gyere, Hanna!
1: Jó van. Gyere Balázsám, gyere be, csak magam vagyok idebe. Halom cigán legit, hegedűr, csak magam vagyok ide bent.
0: Nagyon ügyes vagy, na mit szóltak hozzá? Nagyon ügyes vagy, Hanna. Ki szeretné még kipróbálni a mikrofont? Na gyere akkor, Alisa.
1: A kuska.

0: kicsi, nagy a gyisemek, huncut a magasul a falamek.
1: Nagyon jó, meg Hannának is, akkor valaki esetleg szeretne valamit csak mondani, vagy énekelni még? Most akkor Kevin szerepel egyet a mikrofonba, gyere ide Kevin mellém.
0: Amikor jön valaki, akkor tudok játékot játszani vele.
1: Ezt szereted volna mondani? Jól van, nagyon ügyes vagy. Valaki, ki lenne még az a bátor? Még adjunk valakinek lehetőséget.
2: Én mindig otthon játszok a játékokkal.
1: És mit játszok?
2: Tornázok.

Lapozunk most bele a napi kalendárunkba, 7 óra 17 perc van, és ma augusztus 23-a, és ehhez a dátumhoz is rengeteg esemény, évforduló kötődik. Így például 1940-be megyünk vissza, erre van, aki még jócskán emlékszik, hiszen megnyitották az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. A dél-zalai községről, Lovásziról van szó, mert hogy Lovásziban volt ez a helyszín, mélysége 1566 méter. Az első működő olajmező a Lispei volt, ahol 1937. február 13-án tört fel először az olaj, majd a Lovászit és a Nagylengyelit tárták fel. A kitermeléssel létrehozott Maort 90%-ban az amerikai Standard Oil tulajdonában volt, és a magyar államot a kitermelt olaj 15%-a illette meg. A termelés a háború alatt rohamosan nőtt. 1938 és 43 között kőolajból 20, földgázból a 9-szeresére. 1943-ban 842 ezer tonna kőolajat és 74 ezer köbméter földgázt nyertek ki. A magyar olaj a II. Világháborúban is szerepet játszott. A zalai mezők voltak a németek utolsó olajforrásai. 1944-ben a termelés több mint háromnegyedét Németországba vitték, viszont 86 évvel ezelőtt nyitották meg az egyes számú kőolajkutat, amely bizony 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta, és ez Lovásziban volt. 1572 a következő dátum, e napon volt a Szent Bertalan éji mészárlás. Ennek során a francia katolikusok megpróbálták kiirtani a hugenottákat. 1773-ban Mária Terézia aláírta a Zálogház alapító levelét, és ezzel létrehozta a Bizományi Áruház vállalat jogelődjét. Szintén a mai naphoz köthető, hogy elfogadták a gyermekmunkáról szóló törvényt Angliában 1833-ban. Ugyancsak augusztus 23-án szintén e naphoz köthető fontos évforduló Szabó Ervin 1877-ben született, a könyvtáros, társadalomtudós, könyvtárigazgató, aki egyébként nagyon sok érdemet elhozott, mert hogy szindikalista forradalmár is volt ő. Szintén a mai naphoz köthető Gene Kelly neve 1912-ben született, az Oscar-díjas amerikai táncos, színész, énekes, rendező és producer, aki remek koreográfus is volt. Hát talán legtöbben az Ének az esőben című film kapcsán ismerhetik a nevét, de nem csak ebben játszott, hanem nagyon sok alkotásban is. 114 évvel ezelőtt született a mai napon. Érkezik most Demjén Ferenc, és utána tovább lapozgatunk a napi kalendáriumban.

Ígértem még néhány mai naphoz kötődő eseményt, illetve évfordulót. Említettem már érintőlegesen a Molotov-Ribbentrop-paktumot. Nos, 1939-ben ezen a napon írta alá Németország és a Szovjetunió meg nem támadási szerződést, amelynek titkos záradéka felosztotta Kelet-Európát. Ez az esemény vezetett a II. Világháború kirobbanásához, és emiatt ez a nap ma a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Pontosan a paktum 50. évfordulóján, tehát 1989. augusztus 23-án körülbelül 2 millió ember fogott kezet. Élőláncot alkotva Észtországon, Lettországon és Litvánián keresztül mintegy 600 kilométeren át tüntetve a szovjet megszállás ellen. Ez lett az úgynevezett Balti lánc 1989-ben. És hogyha a modernebb eseményeket nézzük és érdekességeket, akkor ma van az internet születésnapja. 1991. augusztus 23-án nyitották meg a nagy közönség számára a World Wide Web elérését, tehát a WWW-t, amelyet Tim Berners-Lee svájci kutató fejlesztett ki. Ezt a napot a világhálón szörfözők, tehát az internauták napjaként is emlegetik. És Kopenhága híres szimbólumát Hans Christian Andersen meséje iklette, kis hableány bronzszobrot 1913. augusztus 23-án mutatták be először a nyilvánosságnak.

0: hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
2: Kívánságműsor.
1: Fél nyolc múlt 2:30, jó reggelt mindenkinek, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió vasárnapi adása, benne pedig már is indul a Sláger Kívánság műsor, Király Tomi a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják, és amivel kezdünk, az egy Kalmár Pál dal lesz, és a Szeressük egymást, gyerekek, Letenyére küldjük egy kedves hallgatónknak, aki tegnap egyébként személyesen is meglátogatott bennünket a Bogrács Fesztiválon, remélem, hogy ez a kedves hölgy hallgat most bennünket, az ő kérésére és az ő kívánságának elegettéve. Már is Kalmár Pál indítja ezt a mai kívánságműsort. Ne feledjék, telefonszámainkat, hívhatóak vagyunk, 575 17 18 és 575 17 19.

a szív pihenni tél. Álmodjunk mindig szépeket, hisz úgysem tart sokát.

0: szeressük egymást, gyerekek, mert minden percér szól.
1: Van telefonálunk, jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
2: Jó reggelt kívánok, szép üdvözlet, kedves Sünde. Én Mária vagyok, és szeretnék meghallgatni a Halvány őszi rózsát.
1: A Halvány őszi rózsát 3+2-től. Lassan igen? Aktuális lesz, ugye? Megjelenek igen, a kertekben az őszi rózsák. Köszönöm szépen, ja, Mária.
2: Most nem virágoztak, most elvirágoztak.
1: Minden jót önnek, legyen szép vasárnapja, küldjük ezt a dalt.
2: Szép üdvözlet, Palimba, Erzsinek és
1: Bettinek.
2: Bettinek, igen.
1: Rendben, egy picit segítettem. Legyen szép napja. Jó rádiózás, küldjük a dalt 3+2 Halvány őszi rózsa már is, és ha minden igaz, akkor van még telefonálunk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, Tünde, Erzsi vagyok Pacsáról.
1: Önt is köszöntöm.
3: A Nox-tól szeretném meghallgatni Túl a Varázshegyen című dalt.
1: Rendben. Előkeressük és küldeni fogjuk mindjárt, jó?
3: Köszönöm
1: önnek
3: szépen.
1: Is szép vasárnapot.
3: Minden további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
1: Minden jót, viszont hallásra. És van még egy telefonálónk. Jó reggelt kívánok.
4: Szép vasárnapot kívánok, Tündikém, önnek és a Tominak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakát és nappalot. Nagyon szépen megköszönöm.
1: Köszönjük szépen, Ili, önnek is szép vasárnapot, jó egészséget kívánunk, éjszakák és nappalok hamarosan Máté Pétertől érkezik majd, minden jót kívánok önnek is. Viszont hallásra, és van itt még egy üzenet, ami Messengerben érkezett, szép vasárnapot mindenkinek, Ilona vagyok Szentgotthárdról, Valival szeretnénk meghallgatni a Credence mulatós mixét, és kérésünket köszönjük, további szép napot kívánunk, Ilona és Vali.

0: Így penderül tovább a 13 fodros szoknya, és a kredenc után mindjárt folytatjuk. Vannak telefonálóink. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Kívánság műsor!
1: Hello!
0: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, drága Tündik! Én Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, kedves Klárika!
1: Én először is szeretnék gratulálni a tegnapi helytállásért, ami Lendván történt, hál' Isten, részesei lehettünk a rádió által, és hálás köszönet érte azért a helytállásért, amit tegnap a Tündike produkált nekünk.
0: Köszönjük szépen, hát csapattal dolgoztunk, úgyhogy
1: igen,
0: többen
1: hát
0: voltunk.
1: Igen, hát ez egy csodacsapat, a Muravidéki Magyar Rádió
0: és
1: csapata.
0: Ebből mi a tanulság? Jövőre el kell jönni személyesen.
1: Igen, igen, így van. Tündikém, a Molnár Tamástól a Mond című dalt szeretném kérni.
0: Rendben, előkészítjük a dalt, és hamarosan érkezik. Köszönjük szépen,
1: köszönöm,
0: Klárika. Nagyon szép vasárnapot kívánunk.
1: Minden jót.
0: Minden jót. Van még telefonálunk, jó reggelt kívánok.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok, Zágor Tündikim. Tiszta szívemből gratulálok a tegnapi naphoz. Amit hallottam a rádióban, és láttam a Facebookon, nagyon gyönyörű, szép munka.
0: Hát fantasztikus volt egyébként a tegnapi Bogrács Fesztivál, a szervezők kitettek magukért, ez így van.
2: Ehhez csak gratulálni tudok.
0: El kell jönni jövőre, jó?
2: Hát Tündikim, ha lenne kocsim, akkor elmentem volna.
0: Valakit kell találni, akinek van autója, majd jogosítványa, és aztán többen együtt el kell jönni. Jó.
2: Jó.
0: Most viszont teljesítünk egy kívánságot, jó?
2: Horváth Rubitól szeretném kérni, Te vagy a Boldogság című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva, Marikával, Angélával, hát meg a rádió minden kedves hallgatójának szeretném küldeni. És köszönöm szépen, hogy teljesítitek kérésemet, további gyönyörű, szép vasárnapot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, minden jót erre a vasárnapra, hamarosan érkezik a kívánság, további jó rádiózást. És van itt még egy kérés, szeretettel köszöntöm az MMR vasárnap délelőtti stábját, kedves Tünde, szeretnénk kérni és férjemmel meghallgatni Tóth Gabitól a Szeretni Jöttem című számát. Köszönjük, ha lehetőséget kapunk, gyönyörű vasárnapot, minden jót kívánunk Marika és Feri Körmendről.

0: 8 óra múlt, 6,5 perccel, kellemes délelőttet mindenkinek, a kívánság műsor folytatódik ezen a vasárnapon is, van telefonálónk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Nagy szeretettel köszöntelek, drága Tündik, én Maggi vagyok az Őrségből. Kacsorfáritől szeretném meghallgatni a muskátlis kisablakot.
0: A muskátlis kisablakot.
1: Tudjátok küldeni. Kívánok szép, mosolygós napot.
0: Hát hasonló szépeket kívánunk, csodás vasárnapot, és már is küldjük a dalt. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy minket hallgat. Minden jót, viszont hallásra. Van itt nekünk egy üzenetünk is, Messengerben érkezett, üdvözöljük a rádió dolgozóit, hallgatóit. Istenesné Anna vagyok Vasszarról, és a kívánság műsorban szeretnénk párommal meghallgatni Ha te ott leszel velem című dalt. Az Ossian lesz az előadó. Nagyon szépen köszönjük, maradunk hűséges hallgatójuk, szép napot kívánunk mindenkinek. Így szól az üzenet, és e-mailes kérésünk is van. Kedves Tünde és Tomi, jó reggelt! A kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni a Lokomotív GT Magyarország című dalát. Köszönjük szépen, ha teljesítik kérésünket Marika és Kacsi Teskendről, és még azt írták, hogy a tegnapi Bogrács Fest közvetítése fantasztikus volt, mintha csak ott lettünk volna a helyszínen.

0: Már is folytatjuk a kívánságműsort. Ismét telefonálókat köszöntök. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni László Attilától, amíg van, kire várom színű számot. Vica vagyok.
0: És honnan telefonált, kedves Vica? Köszönöm szépen, minden jót kívánok önnek, Belezen, és remélem már kisütött a nap, csak úgy, mint nálunk. Csodás vasárnapot önnek. És van még egy telefonálunk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Marika vagyok, Zala Istvánról. Szeretném meghallgatni a Titanic betét dalát Céline Diontól.
0: Céline Diontól. Marika, köszönjük szépen, hogy telefonált nekünk. Legyen szép vasárnapja, küldjük a dalt, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót, szép vasárnapod, viszont hallása. És itt van Jóna Péter üzenete is, aki Zalaegerszegről írt nekünk. Kedves Tünde, a Sláger kívánság műsorban szeretném meghallgatni az AD Stúdió Nyári Eső című számát. Előre is köszönöm, Péter Zalaegerszegről.

0: A nyári eső után én most meghallgatom az önök kéréseit. Van telefonálunk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Telecsókolom, Tólézi József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Üdvözlöm, kedves József, mi lenne
1: Bródi
0: a kérése?
1: Bródi Jánostól szeretném kérni ezek ugyanazok című számát.
0: Rendben, már is ezzel folytatjuk, és köszönjük szépen, hogy minket választott ezen a vasárnapon is. Minden jót kívánunk önnek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, szép vasárnapot kezdjük sokan.
0: Viszont hallásra, és van még egy telefonálunk.
2: Nagyon is a jó napot, kedves Tünde. Valóban ezek ugyanazok. Hát a nyári eső meg az utolsó pillanatban érkezett, már majdnem megfulladtunk.
0: De legalább volt.
2: Hát legalább volt, itt is kiadós végre, nem csak csöpörgés. Máriával együtt szeretnénk meghallgatni a magyarnak lenni, ugyanis tudjuk róla, hogy ízig-vérig minden szívdobbanásában magyar. Nagyon szépen köszönöm. A Betty is talán sorra kerül, ugye?
0: Mindenképpen. Ma mindenki sorra kerül, jó?
2: Nagyszerű. Olyan jó volt a tegnapi műsor, aztán már megírtuk reggel a dicsértességet, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük. Szépen küldjük a dalt. Kovács Norétól szép vasárnapot.
2: Önöknek is viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra. És van itt nekünk ám kérésünk, mert hogy Messenger üzenetben is írtak nekünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A vasárnapi kívánság műsorban szeretném meghallgatni azt a dalt, amit Csuka Mónika énekel, Sirályok sírnak, nagyon szépen köszönöm, ha teljesítik kérésemet, szép napot kívánok minden MMR rádió hallgatónak, ezt írta nekünk Ibolya Letenyéről, úgyhogy hamarosan ez a dal is érkezik.

édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jót, e szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol.

0: Rengeteg kérésünk van, úgyhogy már is folytatjuk a kívánság műsort egy telefonálóval. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Magdolna vagyok, Lentiből.
0: Üdvözlöm, kedves Magdolna!
1: Szeretném még hallgatni Szulák Andrea előadásában a Volt egy szerelem című dalt.
0: Elküldjük Magdolna, már is köszönjük szépen, hogy minket hallgat, szép vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Önnek is minden jót, viszont hallásra. És érkezett Messenger üzenetben is sok-sok kérés, többek között László hallgat bennünket Nagyszaláncon, és ezúttal Pór Péter Fekete vonat című dalát szeretné meghallgatni, úgyhogy hamarosan ez is érkezik. És Vali is rendszeres hallgatónk, így ír, szeretettel köszöntök mindenkit a vasárnap reggeli kívánság műsorban, szeretnénk meghallgatni Máté Péter Azért vannak a jó barátok című dalát, nagyon szépen köszönjük Ilona és Vali Szent Gotthárdról, akik szép vasárnapot kívánnak mindenkinek.

0: boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
1: Csodaszép dalok érkeznek a folytatásban is. Máté Zalabaksáról küldte el üzenetét. Sziasztok, a mai kívánságműsorban szeretném meghallgatni Homonyik Sándor Álmodj királylány című dalát. Üdv Máté Zalabaksáról, itt szól az üzenet. És egy hosszabb levelet kaptunk Bettitől, aki Palinból írt nekünk. Szeretik a jó zenét, és a Kiskata zenekar az egyik kedvencük, és a legfrissebb dalukat, a legfrissebb újdonságot szeretné meghallgatni, a Megmaradni Magyarul címűt, úgyhogy Bettinek ezt is elküldjük hamarosan.

Kiskata zenekar és a Megmaradni Magyarul tegnap ők egyébként Pártosfalván léptek fel. Most azonban folytatjuk a Kívánság műsort egészen más stílusban. Sziasztok, Szép Levente vagyok, Tornyiból szeretném meghallgatni a vasárnapi Kívánság műsorban édesanyámmal együtt, és Forcák Valival, meg Kovács Imrével, meg Hóbor Lacival a Republiktól Nagy Kőzuhan című dalát. További szép vasárnapot kívánunk, üdvözlettel, Szép Levente küldte ezt az üzenetet, és itt van Ibolya üzenete is, egy rövidke üzenet, amely így szól. Tisztelt szerkesztőség, vasárnapi Kívánság műsorban szeretném meghallgatni Kovács Kati Napfényes Álom című zeneszámát. Köszönöm szépen a teljesíti kérésemet Ibolya Puszta Szent Lászlóról.

Régen, amikor kisebb volt, világtitokzatos, megfejthetetlen volt számomra. Nagyon szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, kék tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindegy csak emlékszem.

Ez volt a napfényes álom, ha már a délelőttünk nem igazán napfényes, bár néha előbukkan a nap, de most éppen felhők mögé zárult. 18 fok van jelenleg, és ebben a nagyon kellemes kora délelőttben érkezik egy dal, mégpedig a Leander Kills-től, egy olyan dal, amit sokan ismernek, lehet, hogy más előadótól. Itt szól az üzenet, szép napot kívánok mindenkinek, szia Tünde, szeretnék kérni egy számot a reggeli kívánság műsorban. A Leander Kills-től a Kicsiny falum címűt köszönöm szépen, Tündi Zola Baksáról küldte az üzenetet. És hallgat bennünket Takács Lajos is, aki azt írta, hogy szeretne egy dalt kérni, közelgő névnapja alkalmával, úgyhogy neki hamarosan Csézi fog énekelni.

0: se keres új hazát.
1: Szép jó reggelt kívánok, így indul az üzenet. Erika vagyok Kondorfáról, szeretnék kérni egy számot Ele Juniortól. A zene összeköt minket, és szeretnénk meghallgatni szomszédasszonyommal, Annuskával. Nagyon szépen köszönjük a teljesíti kérésünket. Szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, minden kedves hallgatónak. Erika és Annuska küldte az üzenetet. Ele Junior érkezik, és az összetart a dal. És itt lesz hamarosan egy születésnapos dalocska is, mert hogy van egy 6 évesünk, aki szintén hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót. Jó reggelt, Halász Judittól a boldog születésnapot kérnénk. Bendegúz 6 éves, és anya, apa természetesen vele együtt hallgatja ezt a dalt, úgyhogy Iváncra küldjük Bendegúznak Halász Judittalát.

László Attilától érkezik egy dal, Még egy éjszaka, és ezt a dalt most három lány hallgatja, három testvér, Adrien, Anita és Dóra. Írtak nekünk egy szívhez szóló levelet, ebből csak azt az egy mondatot ragadom ki, amiben azt írták, hogy édesanyánk néhány héttel ezelőtt ilyenkor még a vasárnapi ebédet készítette, azóta sok minden változott, ők ezzel a dallal fognak emlékezni, és remélem, hogy ez egyfajta összekapaszkodás tud lenni. László Attila énekel.

Még egy dal, és ezzel zárjuk a mai kívánságműsort. Jó reggelt kívánunk! A mai kívánságműsorban szeretnénk feleségemmel, Zsuzsával együtt meghallgatni Kovács Kati Mindig veled című számát. Előre is köszönjük, a kívánságukat teljesítik régi hűséges hallgatójuk Németh Sándor Lentivől.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Most 9 óra 42 perc van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Augusztus 23-án nálunk felhős az ég, és jelenleg egyébként a hőmérséklet 20 fok körül alakul, Muraszombatban is 19 fokban jobbára felhőséggel, csak néhány kivétel az országban, a tenger mellék, Posztolyna térsége, Novagorica, ott gyönyörűen süt a nap, és helyenként 24-25 fok van már így kora délelőtt is. Nem lesz ma forró napunk, és ez a jó hír, egy könnyed, szellős napot kapunk, ami talán alkalmas arra, hogy egyrészt jól kipihenjük magunkat, és a szervezetünk is tudjon pihenni. Ma átlagosan 24-28 fok közötti maximumokat mérhetünk, lenven is csupán 22-23 fok várható majd kora délután. Aztán jövő hétre majd visszatér néhány napra még a kánikula, helyenként 30 fok fölötti hőmérsékletekkel, úgyhogy ezt a mai vasárnapot használják ki. A folytatásban pedig hallgassák a jó zenéket, jön az emberek, Totó Cutugno, Sipostom és hamarosan Berecki Zoltánék.

0: hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Lata Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. Lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hűsök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

modern példabeszédet gondolatébresztőként és vasárnapi elcsendesedéshez. A két edényről és a tiszta forrásról. Egy nagyon jó és megszívlelendő történet, aminek talán minden egyes mondatára érdemes odafigyelni. Élt egyszer egy bölcs ember egy hegyi faluban, akihez minden nap hordták az emberek a panaszaikat, a sérelmeiket és a mindennapi életgondjait. A bölcs mindig türelmesen hallgatta őket, és mindenkinek megkönnyebbült a lelke, miután beszélt vele. Egy nap meglátogatta őt egy fiatal ember, aki így szólt hozzá. Mester, én nem értem, hogy vagy képes mindezt elviselni. Én már attól elfáradok és megkeseredem, ha a szomszédom rossz kedvét kell hallgatnom. Te hogyan maradsz ilyen békés, miközben a falu összes búját, baját rádöntik? A bölcs csak mosolygott, majd kiment a kúthoz, és két edénnyel tért vissza. Az egyik egy vékony, finom falu cserépedény volt, a másik pedig egy nehéz, üreges vasgolyó, amelynek csak egy apró nyílása volt a tetején. Figyelj jól, mondta a bölcs, majd egy kalapáccsal finoman ráütött a cserépedényre. Az edény azonnal megrepett, majd a következő ütése darabokra tört. Sokan olyanok, mint ez a cserépedény. Merevek, büszkék és minden külső ütést, bántást magukra vesznek. A harag és a sértődés azonnal összetöri a belső békéjüket. Ezután a bölcs a vasgolyóra ütött. A kalapács hatalmasat kongott, de a golyónak nem lett semmi baja. Mások olyanok, mint ez a vasgolyó, folytatta. Ha magukba zárnak mindent, kívülről keménynek tűnnek, de a beléjük öntött mérget, a haragot és a szomorúságot bent is tartják, így lassan felemészti őket. A fiatalember elgondolkodott, majd megkérdezte. De akkor milyennek kell lennünk? Te egyik edényhez sem hasonlítasz. A bölcs ekkor a kezébe vette egy egyszerű bambusznádat, amely mindkét végén nyitott volt. Belemerítette a patak vizébe, a víz átfolyt rajta, megtisztította a belsejét, majd szabadon távozott. A titok az, hogy az átfolyó edénnyé kell válnunk, mondta a bölcs, amikor az emberek hozzád fordulnak a bánatukkal, vagy amikor megbántanak, ne zárd magadba, mint a vasgolyó, és ne is törd össze magad miatta, mint a cserép. Engedd át a magadon, hallgass meg őket szeretettel, de ne folyst be a szívedben. Ahogy a példabeszédek könyve is tanítja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ha a szíved nyitott marad, Isten felé a szeretet és a béke folyamatosan átmos és megtisztít, így a világ zaja nem tehet kárt benned. Ez akár egy vasárnapi útravaló is lehet a mindennapokhoz, hogy a harag és a megbántottság olyan teher, amit mi magunk cipelünk, miközben a másik fél talán nem is tud róla. Tanuljunk meg nemet mondani a mérgező helyzetekre, és védjük meg a belső békénket. És a legfontosabb, hogy a vasárnap az a szent kikötő, ahol a lélek megpihenhet a hétköznapi viharok után. Ha megértjük az átfolyó edény titkát, ráébredünk, hogy a belső béke nem a problémák hiányát jelenti, hanem a szívünk azon képességét, hogy a nehézségek közepette is tiszta maradjon. Mindenkinek szép vasárnapot kívánunk!

Egyelőre lendván jobbára felhős az ég, nem azt mondom, hogy borús, csak jobbára felhős, helyenként szakadozottabb kis gócokkal, és délutára várható majd ennek a felhőzetnek az eltűnése. Jobbára napos, kellemes időt tartogat már a délután, több helyütt az országban már szépen lassan kopik ki a felhőtakaró, és egyre több helyütt már a napsütésé lesz a főszerep, több helyütt 20 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, csak úgy, mint itt nálunk. Muraszombatban és Lendván is 21 fokot mutatnak a hőmérők, tökéletes az időjárás, és általában 26 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani. Délután ez lehet a legmagasabb érték, késő estére viszont 17 fokra visszahűl majd a levegő. A csapadéknak itt Lendván, illetve Muravidéken minimális az esélye, és még a szél is gyenge marad. Tiszta égboltot kapunk éjszaka is, így hajnalban majd azért hűvös lesz. A következő napokban viszont igazi meleg nyári időjárás tér vissza, a hét közepén fokozódó kánikulával, jelentős csapadéktól, viharoktól most nem kell tartani, tehát kiváló alkalom lesz a szabadtéri programokhoz a következő jó pár nap. Hétfőn napos, zavartalan nyári időt kapunk már 28 fokkal, kedden 30 fokot is elérjük, és marad a többnyire napos, enyhén felhős, kifejezetten nyári idő, folytatódó melegedéssel. Szerdán pedig már igazi kánikula veszi kezdetét, túlnyomóan napos idővel, 30-31 fokkal, és csütörtökre még melegebbet ígérnek a meteorológusok, tűző napsütésre lehet számítani, és jócskán 33 fok fölött alakulnak majd a csúcsértékek, viszont az éjszakák kellemesen frissítik majd a levegőt, hiszen hajnalban 13-16 fok közé hűl vissza. A levegő, tehát a lakásokat könnyen ki lehet majd szépen éjszakánként szellőztetni. Nagyon kellemes, pihentető vasárnapunk van, az időjárás is ehhez még kedvező, úgyhogy használják ki ezt a remek alkalmat. Most benne vagyunk már a késő délelőttbe, hiszen 10 óra 41 percet mutat az óra, és ahogy mondtam, kifelé tipegünk ebből a hónapból, nagyjából egy hét van még a nyárból, így a diákoknak is érdemes azt kihasználni, na meg hát a szülőknek is, marad egy hét arra, hogy aztán az új iskola évre föl lehessen készülni, és érezhetően talán tapasztaljuk többen is, hogy mennyire megrövidültek a nappalok, és nekem például hiányoznak a nagyon koralin napfelkelték, és azt, hogy este 9 óra után még világos van, hát ettől jó időre elbúcsúzhatunk, hiszen ma 6 óra 1 perckor kelt föl a nap, és nyugovóra 19 óra 51 perckor tér, jelenleg a nap hossza 13 óra 49 perc.

Néhány programajánlattal jöttem, mert hogy hamarosan délután 1 órakor kezdődik majd a Hodosi foci pályán a családok találkozója. Ennek már régi tradíciója van, és minden évben nagy sikere van ennek a programnak Hodoson, ahol ha már a családok találkozója, akkor a kicsiktől a legnagyobbakig mindenki talál kedvére valót ezen a programon. Tehát délután 3 órakor mindez a Hodosi foci pályán kezdődik, a zenét a Duo Teo biztosítja majd. Aztán ezen a héten még pontosabban úgy értem, hogy ezen a héten, hogy ma még, meg még jövő hétvégén érvényes a könyvtár a lombok alatt, aztán augusztus 30-ával bezárja kapuit, a Lendva Rózsa városi parkban lehet valóban az árnyas fák alatt olvasgatni. Ez egy nagyon jól kitalált program lehetőség, hogyha elmennek egyet sétálni, kávézni, akkor meg lehet állni, kivenni egy jó könyvet, egy folyóiratot, egy picit leülni, és nagyon jó a nyomtatott sajtót kézbe venni, egy picit az olvasást népszerűsítik ezzel a kihelyezett mini könyvtárral. Ma vasárnap van, tehát 12 óráig várják még az olvasni vágyókat, és jövő hétvégén még ez a lehetőség nyitott, péntek, szombat 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között várják mindazokat, akik szeretnek olvasni. És egy mai rendezvény a Liszt Intézet szervezte, és a Rubik kocka kirakó verseny második napja ez a vasárnap, 9 és 19 óra 30 perc között várnak mindenkit, hiszen a Liszt Intézet és a Rubik Klub Szlovénia együttműködésében ugye minden évben közösen szervezik meg a Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén augusztusban ez a hétvége, tehát 22-e, 23-a, ma még meg lehet nézni a versenyzőket, és talán lehet ihletet meríteni abból, hogy hogyan lehet könnyen és egyszerűen kirakni az egyébként bonyolultnak tűnő Rubik kockát. Mindez egyébként jó Janában valósul meg.

Hozta még néhány program lehetőséget, az egyik éppen mára esedékes, ugyanis mai nappal zárul Hétrétország, Őri Szent Péteren a Pajtában, és ezúttal a Fonó Budai Zeneházzal közös eseményről van szó. Egy egészen különleges zenei élményben lehet része annak, aki elmegy a Hétrétország záró programjára. A Dress Quartet lép fel, akik évtizedek óta saját, jól felismerhető zenei nyelvet építenek, ugyanis a magyar népzene hagyományát az afroamerikai jazz szabadságával ötvözik, és ezt a természetes egységet mutatják meg a koncertjeiken. Dess Mihály zenéjében a népzenei gyökerek és az improvizáció nem egymás mellett, hanem egymástól és egymásból születnek. A kvartett muzsikája egyszerre mélyen hagyományőrző és folyamatosan megújuló, érzékeny és ugyanakkor elementáris. Ezzel a koncerttel zárul a kéthetes Hétrétország őrség szívében. Ide is várják a látogatókat, és aztán, ha maradunk a programoknál, akkor ugye elindult a Vinárium Fesztivál augusztus 20-ával, 2026-ban is nagyon változatos programokkal várják a látogatókat föl a Vináriumhoz, a Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadához, ugye tegnap volt a Bogrács Fesztivál, és itt nincs vége. Most van egy pihenőnap, aztán jövő héten már, hétfőn szlovén etnoes lesz 19 órától, szintén a Színház szabadtéri színpadánál, fellépőkkel, gasztroélményekkel. Másnap, augusztus 25-én kedden magyar etnoes, szintén este 7-től, 26-án horvát etnoest, 27-én pedig szerb újvidéki etnoestre várják a látogatókat este 7 órától. Augusztus 28-án, csak hogy egyetlen egy nap sem maradjon ki, 17 órától lendvai borokestje a Rózsa Városi Parkban, és ugyanezen a napon este 8-tól a Duh Quartet kísérő együttessel egy koncert kezdődik, ez lesz a 47. lendvai szüret előestéje, és ez vezeti fel a másnapi programot, mert hogy augusztus 29-én Lendván 47. lendvai szüret rengeteg programmal. Emellett augusztus 29-én egyébként a szüreti programok kiegészítő, kísérő program eleme a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központban szombaton délelőtt 10:30-kor megnyíló könyvtárnak, ami egy mese udvarral egészül ki, a könyvtár udvarára várnak mindenkit. A Kukuc Gyermekszínház előadását nézhetik meg az érdeklődők 11 órától, Mini Moni címmel lesz kézműves műhely a Lavina Kultúrklubbal, és persze a gyerekeket az elmaradatlan csillám tetoválás is várja. Szintén jövő héten, augusztus 29-én szombaton, egy kis mázli fesztiválon a Cimbali Band koncertezik Domonkosván szombaton 21 órától. Idén már 4. alkalommal rendezik meg az Egy kis mázli fesztivált, változatos kulturális programokat kínálnak zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot a Cimbali Band képviseli, az együttes zenéjében ugye a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Ez jövő héten Domonkosván szombaton este 9-től.

A Moravszkatoplicei nyári fesztivál a tegnapi nagy koncerttel zárult, de csak ez a zenei része, hiszen a Moravszkatoplice nagyon változatos programokat, kulturális eseményeket és aktív kikapcsolódást kínál egyébként a nyár még hátralévő részében és természetesen az őszi időszakban is. Így egészen szeptember végéig tart a turisztikai piac 18 és 20 óra között, ugye csütörtöktől szombatig, de lesznek gasztronómiai különlegességek, folyamatosan közlekedik a turisztikai kisvonat, Moravszkatoplice, Filovci, Bogoin, a Tessanovci útvonalon, és ezzel nagyon jól felfedezhető a környék kulturális öröksége. Jövő hétvégén pedig augusztus 29-én lesz egy kulturális, illetve természetjáró túra Káncsevci környékén. Ez a 19. Ivánoci gyalogtúra lesz, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szeptemberben pedig például tartanak nemzetközi denevér éjszakát, lesznek európai kulturális örökségi napok és futóversenyek is, úgyhogy Moravszkatoplice is készül, nem csak a nyári időszakban, hanem az őszi időszakban is. És ha már az őszi időszakot említettem és a szeptembert, hát akkor bő egy hét is indul az iskola, a 2026-27-es tanév. Így van egy rövid információnk, felhívásunk is, ugyanis a Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre legkésőbb szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak majd a tanítás kezdetének időpontjáról. Egyébként az előző évek gyakorlatához hasonlóan remélik, hogy idén is díjmentes lesz egyébként mindenképpen ez a tanfolyam. Érdemes erre mindenképpen jelentkezni, aki nem kétnyelvű, hanem egynyelvű középiskolába jár, és szeretné a magyart egy kicsit jobban beszélni, akkor szeptember 11-ig jelentkezzen a saját iskolájában, és a csoportok kialakulása után természetesen meg lesz majd a tanítás kezdetének időpontja is, mindenkit várnak a magyar nyelvoktatásra.

Itt van egy kellemes vasárnap, és ennek a mai napnak is majd lesz egy estéje, amit még érdemes eltölteni talán kint a kertben, a teraszon. Ez az augusztus végének talán az utolsó olyan ajándéka, amit érdemes kiaknáznunk és kihasználnunk, mert hogy augusztusban valahogy még minden este egy picit azért tovább tart, én ebben reménykedek. A nappalok még viszonylag, mondhatom azt, hogy hosszúak, ilyenkor még kellemesen meleg a levegő is, kertben, teraszon üldögélve pedig talán könnyű elfelejteni, vagy könnyebb elfelejteni, hogy hamarosan újra felgyorsulnak ám a hétköznapok, bő egy hét és szeptember köszönt ránk, úgyhogy ilyenkor szerintem jól esnek azok a beszélgetések, amelyekre valószínűleg évközben alig vagy egyáltalán nem is jut idő, és hát ez nem kell semmi különleges, se egy vacsora vagy erőre megtervezett program, elég néhány szék, akár egy pohár limonádé, és aztán az az érzés, hogy most tényleg nem sihetünk sehova. És egy ilyen teraszon eltöltött estének van valami olyan egyszerű intimitása, ami a legegyszerűbb beszélgetésekben is vissza tud köszönni. Ilyenkor megbeszélhetjük, hogy milyen terveink vannak az év hátralévő részére, lehet mesélni a nyári élményekről, elő lehet venni a régi történeteket, vagy éppen a semmiről is lehet nagyon jól cseverészni, mert hogy nem az a fontos, hogy ezek egy ilyen nagyon mély beszélgetések legyenek, hanem sokkal inkább az, hogy időt szánunk a másikra, illetve figyelünk egymásra. Az augusztus egyik legszebb ajándéka talán éppen ez a fajta lelassulás így az utolsó napokban, hetekben, úgyhogy érdemes kihasználni még a nyárnak az utolsó estét, és egy kicsit tovább maradni akár este a teraszon. És hogy miért is fontosak ezek a beszélgetések? Azért, mert ezek azok, amik erősítik a családi kapcsolatokat, és van egyfajta üzenetük, mégpedig az, hogy van időnk egymásra, és ezt nagyon nehéz megvalósítani egyébként az év rohanós időszakába. És ha már beszélgetünk, akkor érdemes félretenni a telefonokat, hiszen a figyelem a legjobb és a legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, ha csak egy órára is, de érdemes kikapcsolni a telefont, az értesítéseket, és félretenni valóban a készüléket. Mindenképpen érdemes kihasználni tényleg most ezt az időszakot, akár egy egyszerű tényleg beszélgetésre. És az a jó ebben, hogy nem kell hozzá utazás, belépőjegy, semmilyen különleges program, higgyék el, hogy nagyon jól működik, elég egy kis idő, amit egymásnak adunk. Ne vessenek sokat, legyenek együtt, beszélgessenek sokáig, ez az a fajta nyári emlék, amit bizony a szeptemberi rohanás, vagy éppen az évszakváltás nem tud majd elvenni tőlünk, mert hogy szeptember vészesen kopogtat, hiszen már augusztus 23-a van, egyetlen hetünk maradt ebből a nyárból, nem az időjárásra gondolok, hanem a nyári szünetre, meg akár a gyerekekkel eltöltött közös időre, aztán szeptembertől már egészen más minőségben fog mindenki és minden működni, úgyhogy érdemes ezt a vasárnapot is együtt tölteni és kihasználni. Ezt a nagyon kellemes időt, ami most éppen 23 fokkal párosul, és lendván változóan felhős napos az időjárás. Most 2 perccel vagyunk fél 12 után, a folytatásban Szabó Leslie jön, itt lesz Bryan Adams, de jön a Well Hello és hamarosan Ruzsa Magdi is.

Ez volt Rúzsa Magdi legutóbbi slágere, a Rúzs, de szerintem most így délfelé közeledve mindenki most már az ebédre fókuszál, és hát nyilván a vasárnap délhez közeledve ugye fél időben tartunk ennek a napnak, hiszen elértünk a közepéhez, és tökéletes pillanat lesz arra, hogy egy picit lelassítsunk, leüljünk az asztalhoz, és aztán az elkészült finom ételt a családdal együtt elfogyasztjuk. Egyébként Hodoson családok találkozója van, ott egészen másfajta hangulatban fog telni ez a mai nap, de legtöbb családnál ugye a szűk család fog majd együtt leülni, és hát a vasárnapi ebédhez azért nagyon sok minden dukál, de hogyha valaki egy gyors, nyárias laktató fogást tud csak elkészíteni, mert mondjuk nem volt ideje, akkor például bármilyen tésztaétel gyorsan elkészül, egy tejszínes fokhagymás csirke tésztával pillanatok alatt kész, de nyilván, hogyha vasárnap és a klasszikus vasárnapi ebédnél vagyunk, hát annak elmaradhatatlan alapköve a húsleves és a rántott hús kombinációja. Ez a menüsor igazi családi hagyomány, ami összehozza az embereket, a szeretteket az asztal körül, és nyilván a hagyományos vasárnapi menü az a legtöbb helyen a gazdag tyúk vagy marha húsleves jó sok sárgarépával, fehérrépával, finom cérnametéllel tálalva. A főétel pedig nagyon sok helyütt, most is az aranybarna, ropogós, rántott hús, csirkemellből vagy karajból, és mellé krémes, vajas burgonyapülé, házi vegyes vágott vagy uborka saláta, éppen ami van a kertben, és hát a desszert sem maradhat el, ha klasszikus vasárnapi ebéd és a háziasszony még a nyújtott rétesnek a titkát is tudja, akkor frissen sült, langyos, házi rétes, szerintem a legtökéletesebb, akár már friss almából, vagy a klasszikus túrós rétes, tökös mákos. A lényeg, hogy valahogy a klasszikus vasárnapi ebéd általában erre támaszkodik, még annak ellenére is, hogyha odakint kicsit melegebb van, vagy 40 fok, a háziasszonyok vasárnap mégis hajlandóak a meleg ellenére is odaállni a tűzhelyhez, úgyhogy bízom benne, hogy most már a végső szakasznál tartanak terítés, és aztán lassan az asztalra kerül majd a sok-sok finomság. Úgyhogy mindenkinek a vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánunk innen a Lendvai stúdióból, és további csodás vasárnapot, jó rádiózást a társaságunkban. A következő 7 órában már déltől itt a mikrofonnál Göncz Tamarát hallják, mi pedig köszönjük szépen a kora reggeli, illetve délelőtti figyelmüket. Elköszön a vasárnap délelőtti csapat, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszönöm a műsorvezető Cseresnyi Tünde, legközelebb holnap reggel várom majd Önöket. Legyen szép a vasárnapjuk, jó pihenést!

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, már ugye délutáni órákban, vagyis hát inkább percekben. Augusztus 23-a van, vasárnap, 12 perccel vagyunk, pontban dél után, úgyhogy reméljük, hogy mostanra már mindenki kipihente magát, főleg ugye azok, akik tegnap kilátogattak erre a mondhatni Lendvai Fesztiválra, ugye a Bogrács Festre, és reméljük, hogy mindenki ki is bulizta magát kellőképp, no, aki nem, az viszont majd ezt bepótolhatja ugye jövő szombaton a lendvai szüreten. Minden esetre reméljük, hogy ugye mindenki kipihente magát, mindenki kibuliszta magát, és csodás emlékekkel távozott a tegnapi eseményről, ha kilátogatott. Azok pedig, akik követték a délutáni műsort, ugye itt az MMR-en, reméljük, hogy azok is kaptak egy kis ízelítőt abból, hogy hogyan is telt ez a tegnapi fesztivál itt Lendván. Egyébként jó étvágyat kívánunk az ebédhez mindazoknak, akik most fogyasztják, illetve aki már megebédelt, azoknak jó pihenést kívánunk, és a következő órákban is lesz itt minden mi jó, minden mi szép, jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok, ugye, és az esti órákban majd akkor megválasztjuk a következő hét nótáját is. Negyedkor érkezik a Szóvá teszem adása, addig viszont jobbnál jobb zenéket hallhatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Chris Reától fog szólni a Sweet Summer Day, reméljük, hogy bearanyozza az önök napját is ez a muzsika, egyébként pedig ami a délutáni csapatot illeti. A zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Tormo Robert, a műsorvezető Göncz Tamara. Ha tehetik, tartsanak velünk 7 óráig, mi addig is folytatjuk zenékkel, negyedkor pedig akkor Szóvá teszem.

Na van néha, hogy kicsit nem vagyunk kibékülve az idővel, mint például az imént, egy kis javítás, nem negyedkor, félkor érkezik a szóvá teszem mai adása. Hát ilyen ugye az, amikor az ember kicsit el van veszve a gondolataiban, de ami fontosabb, hogy most már tudjuk a mai adás pontos idejét, úgyhogy nem kell megijedni, aki meglepődött, hogy nem most szól a mai szóvá teszem, mondom félkor hallhatják majd a mai adást.

0: szóvá teszem.
1: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A közösségi médiák léte óta sajnálatosan egyre romlik az emberek közötti kommunikáció, elfogadás. Sokan képtelenek elfogadni, hogy valaki mást gondol, más szeret, más támogat, máshogyan él. Az emberek ma nem beszélgetnek egymással. A kommunikációt felváltotta a közösségi médiákban való véleménynyilvánítás, ahol ha valami nem a mi szájunk íze szerint van, azonnal minősíthető, elutasítható, lehúzható, sok esetben nem éppen megfelelő hangnemben. Példaként csak nézzük a következőt. Mindkét országban tavasszal kormányváltás történt. Azóta határon innen és túl a gyűlölet egyre hangosabb. Vérre menő harcok vannak a kialakult táborok között. Bármi történik, bárki bármilyen lépést tesz, abba biztosan, hogy valaki beleköt. Mondhatni jószerével, emelt fővel veszíteni nem tudunk. A másik ember sikere egyesek számára nem öröm, hanem sértés, sőt, személyes támadás. Az élet bármely területét is nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az élet egyetlen hatalmas verseny lett, amelyben mindenki mindenki ellen harcol, háborúzik, s eközben szép lassan elfelejtünk élni. Elfelejtünk örülni annak, ha a másiknak sikerül valami. Elfelejtünk méltósággal veszíteni. Gratulálni annak, aki előttünk ért célba. Elfelejtettünk úgy beszélgetni, hogy közben ne akarjunk azonnal győzni, és a saját arcunkra, hitünkre formálni a másikat. És azt is elfelejtettük, hogy nem minden ember, aki más gondol, ellenség. Rossz nézni, amivé barátaim közül is sokan váltak. Magukra erőltetve egy kényszert, hogy mindenáron többnek, jobbnak, gazdagabbnak, szebbnek, okosabbnak, fontosabbnak látszanak, s ennek a közösségi médiákban osztva az észt, véleményt is formálnak. Sok esetben, ahogy mondtam, nem megfelelő hangnemben. Én úgy vélem, hogy nem volna szabad elveszíteni józan gondolkodásunkat, emberségünket. Nem volna szabad sem politikailag, sem anyagilag, sem gondolkodásmódbeli eltérések miatt elfogadhatatlan hangnemben szólni senkiről sem. Sajnos, hogy lehet valakinek szép autója, nagy háza, rengeteg pénze és hatalmas követő tábora valamelyik internetes platformon, de eközben emberileg üres. Lehet valaki sikeres, de közben boldogtalan. Lehet valaki gazdag és közben szegényebb, mint a tőle kevesebb anyagiakat felmutatni tudó másik ember, akinek sok barátja van, és még mind a mai napig van kihez szólnia. Véleményem szerint az internetes kommunikáció új világában sokaknak kellene újra megtanulniuk, úgymond élni. Egyszerűen, régi módian, amihez hozzátartozik az egymás közötti kommunikáció, a segítségnyújtás, a szeretet, mellőzve a gyűlölködő és fröcskölő virtuális barátságokat és kommunikációt. Mert legvégül élete végén úgyis mindenki ugyanoda ér. A győztes és a vesztes, a gazdag és a szegény, és nem volna jobb ezt megértéssel, szeretve megélni.
2: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

téged. Ákostól és Orsitól szólt a dal, ez volt a 7 másodperc. Mi pedig hamarosan érkezünk a mai terepjáróval, teljesen pontosan ma 1 órakor hallhatják a terepjáró 2 témáját, és most eláruljuk egyrészt azt is, hogy miről lesz szó, de ugye, ahogy azt már megszokhatták, a részletekért majd velünk kell, hogy tartsanak egykor. Tegnap ugye nem csak a Bogrács Fest volt megrendezve, ugyanis ünnepélyes keretek közt nyitották meg Pártosfalván a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség új helyiségeit, amely a közösség számára jelentős érték, ugyebár. A több célszolgáló új helyiségek lehetőséget biztosít a találkozásra, a kapcsolatteremtésre és a közösségi élet más tevékenységének, amely az összetartás és az összetartozás szilárdítását szolgálja. A megnyitói eseményen köszöntők hangzottak el, a kulturális programban pedig a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Tea Rózsák duettje működött közre. A megnyitó után a Vadászotthonnál Kis Kata és zenekara adott koncertet. Fehér Ilona összefoglalja a mai terepjáró első témájában a megnyitó legfontosabb pillanatait, csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk. És akkor visszatérve ugye a tegnapi óriási eseményhez, a Szlovénia egyik legnagyobb gasztronómiai eseményével, a Bogrács Festtel elrajzolt az idei Vinárium Fesztivál. Lendva főutcáját kandérok sokassága lepte el, ahol a csapatok ismét versenybe szálltak a Bogrács Mestere címért. De hogy milyen eredmények is születtek, arról Horváth Dávid fog beszámolni a mai terepjáró záró témájában, vagy a második témánkban. Ha pedig érdeklik önöket a részletek, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk pontban 1 órától, mert várja önöket a terepjáró.

és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap ünnepélyes keretek közt nyitották meg Pártosfalván a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség új helyiségeit, amely a közösség számára jelentős érték. A több célszolgáló új helyiségek lehetőséget biztosítanak a találkozásra, a kapcsolatteremtésre és a közösségi élet más tevékenységének, amely az összetartás és az összetartozás szilárdítását szolgálja. A megnyitói eseményen köszöntők hangzottak el. A kulturális programban a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Tea Rózsák duettje működött közre. A megnyitó után a Vadászotthonnál Kis Kata és zenekara adott koncertet. Fehér Ilona foglalja össze a megnyitó legfontosabb pillanatait.
1: Ahhoz, hogy a maroknyi muravidéki magyar közösség megmaradjon, szükség van egy erős és összetartó közösségre. A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség közösségépítés céljából vásárolta meg és újította fel a Pártosfalvi egykori posta helyiségeit, amely lehetőséget ad különböző tevékenységek lebonyolításához. Ezentúl az új helyiségekben zajlik majd heti két alkalommal az ügyfélfogadás is. A megnyitón Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet.
2: Az volt a célunk, hogy olyan központot teremtsünk közösségünk számára, amely hosszú távon szolgálhatja az itt élő közösséget és közösségi életünket. A mai nap számunkra jóval többet jelent egy felújítás befejezésénél. Egy olyan új találkozási pontot avatunk fel, amely reményeink szerint hosszú évek át közösségi életünk egyik fontos helyszíne lesz. Ezek a helységek lehetőséget teremtenek arra, hogy még szorosabban kapcsolódjunk egymáshoz, hogy találkozzunk, beszélgessünk, tervezzünk, ünnepeljünk, és együtt őrizzük mindazt, ami számunkra fontos. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az új terek a nemzedékek közti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Szeretnénk, ha itt egyaránt otthon éreznék magukat a gyermekek, a fiatalok, a családok és az idősebb generáció tagjai. Egy közösség akkor igazán erős, ha tagjai nem csak egymás mellett élnek, hanem ismerik, segítik és meghallgatják egymást. Ehhez pedig szükség van olyan helyiségekre, ahol természetes módon találkozhatunk, ahol a tapasztalat és a hagyomány találkozik az új ötletekkel és a fiatalabb nemzedék lendületével.
1: Mondta az ünnepi szónok, majd hangsúlyozta, hogy az új helyiségek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy még tartalmasabb programokat, kulturális eseményeket, műhelyfoglalkozásokat, megbeszéléseket és közösségi kezdeményezéseket szervezzenek.
2: Fontos számunkra, hogy a magyar nyelv, kultúra, hagyományok és identitás ne csupán örökség legyen, amelyre büszkék vagyunk, hanem élő érték, amelyet a mindennapokban is megélünk és továbbadunk. Nyelvünk és kulturális örökségünk megőrzésével pedig egyben az itt élő magyar közösséget is erősítjük. És hozzájárulunk ahhoz, hogy ezen a vidéken a jövőben is élő, összetartó közösség maradjunk. Ez a beruházás nem csak a jelennek szól, hanem a jövővel vetett bizalmunkat is kifejezi. Azt jelzi, hogy van értelme közösséget építeni, vannak közös céljaink, és felelősséggel tartozunk azért, hogy a következő nemzedékeknek is legyen hová tartozniuk.
1: Vugrinec Zsuzsi elnök köszönetét fejezte ki a Szlovén Köztársaság helyi önkormányzati kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, Moravszky-Toplice községnek, valamint a Nemzetiségi Hivatalnak a támogatásért. Körülbelül 100 000 euróra volt szükség ahhoz, hogy a felújított helyiségek most korszerű formában pompázzanak. A támogatás fő része az illetékes minisztériumtól a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programján keresztül érkezett Pártosfalvára. A megnyitón a támogatót Simona Láznik, a Regionális Fejlesztési Igazgatóság főigazgatójának helyettese képviselte. Egyebek közt a következőket mondta.
3: Današnja otvoritev ni pomembna le zaradi obnovljenih prostorov. temveč predvsem zaradi vsebine, ki bodo ti prostori namenjeni.
4: A mai megnyitó nem csupán a felújított helyiségek miatt fontos, hanem elsősorban a tartalmak miatt, amelyekkel majd megtöltik azokat. Az emberek, az együttműködés, valamint a kultúra és a nyelv megőrzése miatt fontosak ezek a lépések. Örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel közösen felmértük a tájházak és más helyiségek felújításának jelentőségét, amelyekben a nemzeti közösségek tevékenységei zajlanak. 2025-ben erre a célra 100 000 eurós támogatást biztosítottunk. A céleszközöket felújítási munkálatokra és felszerelési költségekre szántuk. A teljes program keretében minisztériumunk 2028-ig ilyen jellegű beruházásokra 4 millió eurót lát elő.
3: V okviru celotnega programa je naše ministerstvo za obdobje od 2025 do 2028 zagotovilo 4 milióna euró.
5: Mondta Lázlik asszony is hangsúlyozta, hogy a Pártosfalván felújított helyiségek jobb feltételeket biztosítanak a községi nemzeti közösség tevékenységéhez, ugyanakkor pedig a találkozás, az együttműködés, a hagyományőrzés és az új lehetőségek helyiségei lesznek. A főigazgató helyettes köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a beruházás megvalósításához. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a megnyitón a következőket mondta.
6: Az évek folyamán megpróbált az MMNK a kohéziós minisztérium segítségével eljutni minden településre. Most a Moráci községben sajnos egy kicsit kevésebb sikerült, de annál nagyobb szeretet tölt el azzal, hogy ezt a mai, ahogy az előbb is megnevezett több generációs épületét átadhatjuk, de engemet még jobban boldogít az a tudat, hogy ez az épület mögött nem egy intézmény, hanem egy teljes község áll, mert a Moráci község fölkarolta az önkormányzatnak az ötletét, és közösen a polgármester úr és az elnök asszony kivitelezték ezt a projektet, és nagyon reméljük, hogy hozzásegít ahhoz, hogy a szülőföldünkön boldogulhassunk, mert mindegy, hogy magyarok vagyunk, vagy szlovénok vagyunk, mindenkinek ugyanaz az egy szándéka van, hogy boldoguljunk a szülőföldünkön.
5: Az ünnepi megnyitót üdvözölte Alois Glavács, Moravszke-Toplice község polgármestere, hangsúlyozva, hogy ez a pillanat is bizonyítja, hogy egy közösség összefogással nagy lépésekre képes. Az ilyen és ehhez hasonló beruházások a jövőbe való befektetések, mondta. Az alkalmi kulturális műsorban a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Tea Rózsák duettje működött közre, Mojce Györeg tanárnő kíséretében. Előadásukból hallanak részletet.

0: Az este a pártos falui vadászháznál fejeződött be, ahol Kiskata és zenekara adott koncertet.
1: Szlovénia egyik legnagyobb gasztronómiai eseményével a Bogrács Fester elrajtolt az idei Vinárium Fesztivál. Lendva főutcáját kondírok sokasága lepte el, ahol a csapatok ismét versenybe szálltak a Bogrács Mestere címért. Hogy milyen eredmények születtek, arról Horváth Dávid számol be.
2: Tegnap ismét a Bogrács rotyogásának hangja és az incsiklandozó illatok töltötték meg Lendva óvárosát. Lezajlott a térség, sőt az ország egyik legnagyobb gasztronómiai ünnepe, a 21. Bogrács Fest. A kellemes nyárvégi időjárás rengeteg embert vonzott közelről és távolról a Bogrács fővárosába, ahol a bogrács főzés mellett a szervezők gazdag, kísérő programokról is gondoskodtak. A főutcán felsorakozott összesen 124 csapat idén is kitett magáért, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga a legjobb bográcsok kiválasztásánál, ahol az ízek mellett az étel színe és állaga is fontos szerepet kapott. De nézzük is a részletes eredményeket. A szakmai zsűri döntése alapján a versenyzők teljesítményét bronz, ezüst és arany minősítésekkel ismerték el. Az abszolút élmezőnyt jelentő arany minősítést idén 23 csapat gyűjtötte be. Közülük kerültek ki a fesztivál legjobbjai, akik összetettben a dobogóra állhattak. A 2026-os Lendvai Bogrács Fest harmadik helyezettje a Lendvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata lett. A képzeletbeli dobogó második fokára a Guinness Bogrács csapata állhatott fel. Az idei év bográcsmestere címet és az első helyezést pedig nem más nyerte el, mint a Bacsike csapata. A főzőtudomány mellett idén is kiemelt figyelmet kapott a hangulat és az esztétikum. A zsűri külön pontozta a legszebb, legegyedibb főzőhelyeket is. A legszebb főzőhelyért járó díj harmadik helyezettje a Pakodi Betyárok csapata lett. A második helyen a Familia Sárdi végzett, míg a zsűri szerint idén a legszebb főzőhely a Lendvai Állatorvosi Állomás csapatánál volt. A Vinárium Fesztivál hétfőn a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán az etnoestekkel folytatódik.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

Hajnal szólt a Groove House-tól, és bár hajnal már nincs, azért lendva egy kicsivel hűvösebb jelen pillanatban, mint amit megszokhattunk az utóbbi hetekben, de ez ugye várható volt a hétvégi lehűlés után, és egyébként 25 fokot mérnek jelenleg, ez már a következő órákban vagy kitart, vagy csak alacsonyabb lesz. Na de, sokat beszélünk ugye a filmekről, de nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik inkább a sorozatok szerelmesei. És ha épp kifogytak az ötletekből, akkor most tudunk ajánlani 5 tökéletes minisorozatot az elmúlt 25 évből, amit a port.hu-n felsoroltak itt egy cikkben. Kevés olyan sorozat van egyébként, amely az elejétől végéig képes fenntartani a figyelmet. Az elmúlt 25 évben azonban ugye több olyan minisorozat is született, amelynek szinte minden epizódja emlékezetes. És az első, amit felsorolnak a cikkben, a 2001-es, az Elit alakulat. Tom Hanks és Steven Spielberg 10 részes HBO minisorozata Stephen Ambrose könyve alapján készült, és az Easy Company, vagyis az 506. ezred 101. légi deszant hadosztályának katonáit követi, aki képzéstől egészen a második világháború európai végéig. A szereplőgárdában olyan ma már világhírű színészek tűnnek fel, mint Damien Lewis, Ron Livingston, Michael Fassbender, Tom Hardy, Simon Pegg és James McAvoy, akik akkoriban még kevésbé voltak ismertek. Az egyes részek a háború más-más szakaszát és a katonák történeteit mutatják be, miközben egyetlen összefüggő történetté állnak össze. Az Elit alakulat pedig, ahogy azt a cikkben is írják, 25 évvel a bemutatója után is a műfaj egyik legjobbja, amely hatalmas költségvetéséből minden képkockán érezted valami fontosat. A finálé pedig, amikor a valódi veteránok is megjelennek a képernyőn, ma is megrázó. Aztán itt van a 2003-as Angyalok Amerikában. Tony Kushner saját Pulitzer-díjas színdarabját dolgozta át az HBO 6 részes minisorozatává, amelyet Mike Nichols rendezett. A szereplőgárda önmagában is figyelemre méltó. Al Pacino, Meryl Streep, Jeffrey Wright, Mary Louise Parker és Emma Thompson is szerepel benne. A történet pedig 1985-ben a Reagan korszak Amerikájában az AIDS válság idején játszódik. A középpontban Pryor Walter áll, aki diagnózisa után egy angyal látogatásával szembesül, miközben a körülötte élők is saját démonaikkal és titkaikkal küzdenek. Az Angyalok Amerikában egyszerre realista, szürreális és helyenként egészen elrugaszkodott, mégis meglepően könnyed és humoros. A sorozat pedig több mint 20 évvel a bemutatója után is frissnek hat, és sok mai produkciónál is bátrabb. Ha még nem látták, akkor ideje bepótolni, akár a mai nap folyamán. Mi még hamarosan jelentkezünk a maradék 3 olyan minisorozattal, amit érdemes megtekinteni, akár a következő órákban, de előtte szóljon egy dal, érkezik az Évszakok Balázs Fecótól.

Egy amerikai sci-fi sorozattal, illetve hát drámasorozattal folytatjuk, ez pedig nem más, mint a 2019-es Watchmen. Egy népszerű képregény adaptációjának általában az a biztos recept, hogy az alkotók hűen követik az eredeti történetet, Damon Lindelof azonban egészen más utat választott ennél a filmnél. Az Alan Moore képregénye alapján készült 9 részes HBO sorozat nem újra meséli az eredeti történetet, hanem évtizedekkel később játszódik, egy alternatív valóságban, ahol a rendőrök maszkot viselnek, tintahalak hullanak az égből, és egy kék istenség pedig a Marsra költözött. A főszerepet Regina King játsza, Angela abarnyózóként, akinek családi múltja szorosan összefonódik a Watchmen történetével. A sorozat olyan témákat is feszeget, mint Amerika rasszista múltja, a hatalom és az igazságszolgáltatás kapcsolata, valamint az önbíráskodás határai. A Watchmen merész, összetett és helyenként kiszámíthatatlan széria, amely jóval több egy újabb szuperhősös történetnél. Ezt a sorozatot is egyébként az HBO Maxon meg lehet találni, de hogyha ugye tudunk angolul, akkor eredeti nyelven megnézhetjük, az interneten fent van nagyon sok oldalon, úgyhogy bátran lehet keresgélni. Aztán a 2021-es Mise éjfélkor is felkerült a listára. A Mike Flanagan 7 epizódból álló Netflix minisorozata a Haldokló halászfaluban, Crockett Islandben játszódik. A közösség élete azonban új lendületet kap, amikor egy karizmatikus fiatal pap, Hamish Linklater érkezik az idős Monsignor helyére. Hamarosan furcsa dolgok történnek a plébániában. A betegek állapota javulni kezd, a sziget lakói pedig egyre erősebben hisznek a csodákban. Flanagan azonban, aki elsősorban hátborzongató történeteiről ismert, ezúttal nem a klasszikus ijeszgetésre épít. A Mise éjfélkor sokkal inkább a hitről, a halálról és a függőségről szól, miközben a háttérben egyre nyugtalanítóbb természetfeletti események bontakoznak ki. A hosszú párbeszédek és monológok elsőre szokatlannak tűnhetnek, de a remek színészi alakításoknak és Flanagan erős forgatókönyvének köszönhetően végigműködnek, a mindössze 7 epizód pedig éppen elég ahhoz, hogy a projekt végig magában hordozza a feszültséget, úgyhogy esetleg valaki egy kicsit komolyabb, kicsit thrilleresebb vibe-ra szeretne inkább rámozdulni, így a filmek, szériák világában, akkor tudjuk ajánlani a 2021-es Mise éjfélkor című sorozatot. Nyugodtan megleshetik az interneten, hogyha megvan eredeti nyelven, illetve a Netflix kínálatában megtalálható, valószínűleg magyar feliratokkal is. De mi még az utolsó filmet ezen a listán nem áruljuk el, hogy micsoda, helyette inkább szóljon a Wonderful Life Hearst-től.

Never give up, it's such a wonderful life, azaz soha ne add fel, olyan csodálatos az élet, ugyebár. Hát, amíg mi így gondoljuk, addig valószínűleg a következő sorozatunk szereplői, illetve hát inkább karakterei valószínűleg nem így gondolták. A sorozat pedig nem más, mint a 2008-as gyilkos megszállás. David Simon és Ed Burns az elit alakulat után, ugyanis az iráki háború kezdetét is feldolgozta, pontosan ebben a szériában. A hétrészes HBO sorozat Evan Wright a Rolling Stone újságírójának beszámolója alapján készült, és az amerikai tengerészgyalogosokat követi a 2003-as invázió első heteiben. A gyilkos megszállás nem a hősiességet állítja a középpontba, hanem azt mutatja meg, mennyire kaotikus és kiszámíthatatlan a háború. A katonák gyakran egymásnak ellentmondó parancsokat kapnak, miközben a rossz döntéseknek súlyos következményei vannak. A sorozat szereplői, köztük Alexander Skarsgård, akkor még többnyire ismeretlen színészek voltak, játékuk pedig annyira hiteles, hogy sokszor tényleg olyan érzésünk lehet, mintha egy dokumentumfilmet néznénk. A gyilkos megszállás egyébként nem lett akkora közönség kedvenc, mint az elit alakulat, de éppen azért működik ennyire jól, mert nem próbálja megszépíteni a háborút. Nincs benne egyértelmű hős történet vagy felemelő tanulság, csak a káosz, az értelmetlennek tűnő döntések és a katonák, akik próbálnak túlélni benne. Úgyhogy ha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor ez az amerikai drámasorozat is egy tökéletes, egy kicsit komolyabb hangvételű széria tud lenni, amit így a délutáni órákban, vasárnap délután ugye meg tudunk nézni, akár mi is az otthon melegében. Egyébként 15-ös karikás, úgyhogy a serdülők a házban is akár velünk tarthatnak, és összesen 66 perces. Úgyhogy egész gyorsan végig tudunk rajta ugye futni, ami a szériát illeti. Mi pedig akkor a port.hu ezen cikkével, vagyis hát ezt a cikkét magunk mögött is hagyjuk, és folytatjuk továbbra is zenével. Először is érkezik a Magna Cum Laude, aztán az Ökopercek ismétlését hallhatják majd.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Ez a nyár nem egyszerűen meleg volt. Ez a nyár egy határvonalat húzott meg. Olyan képeket láttunk, amilyeneket eddig inkább csak távoli országokból ismertünk. Kiszáradt folyómedreket, leállított erőműveket, lángoló erdőket. És lehet, hogy ez volt az utolsó nyár, amit még a régi, megszokott, normális fogalmával mérünk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Augusztus elején a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, és emiatt a paksi atomerőmű fokozatosan jelentősen csökkentett teljesítményre kapcsolt. A 4 reaktorblokk 8 turbinájából egy ponton már csak egyetlen 240 megawattos egység működött, miközben az erőmű normál üzemben a magyar áramtermelés közel felét adja. A kormány önkéntes fogyasztáskorlátozásra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat is. De nem csak Magyarországon került nyomás alá az áramtermelés. A szlovéniai Krškói atomerőmű is kénytelen volt csökkenteni a teljesítményét augusztus elején, mert a Száva vízhozama lecsökkent. A hőmérséklete pedig a megengedett határ fölé emelkedett volna a hűtővíz visszavezetésénél. A reaktor teljesítményét csökkenteni kellett, és a legrosszabb esetben akár a fokozatos leállítás is szóba került. Végül a helyzet enyhült, és a teljesítményt fokozatosan vissza is emelték. De ez is jól mutatja. Nem egyetlen ország, egyetlen erőmű esete volt ez, hanem ugyanaz a jelenség. A folyók felmelegedése és apadása érintette a térség energiaellátásának több pillérét is egyszerre. A Mura, a Dráva és a Száva vízhozama is drasztikusan csökkent. Egyre több országban gyulladtak erdőtüzek, hőségriadók követték egymást. A folyók medre helyenként kőtengerré vált. Ismerős lehet a reflex. Kibírjuk ezt a pár hetet, aztán jön az ősz, lehűl a levegő, és minden visszazökken a régi kerékvágásba. Csak hogy a klímakutatók egyre határozottabban mondják, ez a nyár nem kilengés volt egy egyébként stabil rendszerben. Ezentúl ez lesz a minta. Szakértők szerint a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb térségévé válhat, és ez a folyamat már most is felülmúlja a korábbi szakmai várakozásokat. A klímamodellek egyeznek abban, hogy térségünkben tovább emelkedik az átlag hőmérséklet, a nyarak pedig egyre szárazabbá válnak, miközben a csapadék jelentős része áttolódik a téli hónapokra. Vagyis nem arról van szó, hogy kevesebb víz érkezik összesen, hanem arról, hogy éppen akkor nem érkezik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, nyáron. Ez az a pont, ahol érdemes megállni egy pillanatra, mert itt nem egy időjárási hírről van szó, hanem arról, hogy alapjaiban kell újra gondolnunk, mit tekintünk természetesnek. Eddig magától értetődő volt, hogy a csapból mindig folyik a víz, hogy a villany mindig működik, hogy a boltban mindig ott a polcokon minden, amit csak meg akarunk venni, bárhonnan is jöjjön a világból, hogy olcsón elrepülhetünk oda, ahová csak akarunk, és hogy a kertünkben évtizedek óta ugyanazok a növények teremnek majd. Ez a nyár megmutatta, hogy ezek nem örök adottságok, hanem egy olyan korszak jellemzői voltak, amely most bizony átalakulóban van. Ez már nem azt jelenti, hogy egy kicsit jobban kell figyelnünk az energia és vízfogyasztásunkra, aztán mehetünk tovább a régi úton. Ez azt jelenti, hogy az életünk alapjait kell újra gondolnunk. A munkánkat, a szabadidőnket, azt, hogy mit termesztünk a kertünkben, és azt is, mit tanítunk a gyerekeinknek az iskolában arról, milyen világban fognak felnőni. Vannak népek a Földön, akik évszázadok óta olyan éghajlaton élnek, amelyben a legtöbbünk ma valószínűleg nem maradna életben felkészülés nélkül. Szélsőséges hőségben, tartós vízhiányban, kiszámíthatatlan esőzésekkel. Ezek a közösségek nem azért maradtak fenn, mert erősebbek nálunk, hanem mert az egész életmódjukat, a táplálkozásukat, a napi ritmusukat ehhez a valósághoz igazították. Nem harcoltak a körülmények ellen minden nap, hanem berendezkedtek rájuk. Nagyjából e felé a gondolkodásmód felé kell elmozdulnunk nekünk is. Nem azért, mert a Kárpát-medence a Szahara pereme lesz, hanem mert az az alapvetés, hogy mindenből bőven van, mindig van és mindig lesz, egyszerűen nem tartható tovább változatlan formában. Ehhez a gondolkodáshoz hozzátartozik egy kényelmetlen, de fontos felismerés is. nem garantál többé, hogy mindig lesz áram, mindig lesz víz a csapból, és mindig lesz üzemanyag a benzinkúton. Ezek eddig annyira magától értetődőek voltak, hogy szinte észre sem vettük, mennyi minden épül rájuk a mindennapjainkban. A munkánktól a fűtésen és hűtésen át egészen addig, hogyan jutunk el egyik helyről a másikra. Ha csak egy ilyen alapvető szolgáltatás akadozni kezd néhány napra, az egész világunk felborulhat. Most nem arról van szó, hogy mindenkinek pánikszerűen tartalékolnia kellene mindenből. Sokkal inkább arról, hogy érdemes elgondolkodnunk. Mi történne, ha egy hétig nem működne biztosan az áram? Vagy ha korlátozottan jutnánk vízhez? Van-e elképzelésünk arról, hogyan oldanánk meg akkor a legalapvetőbb dolgainkat? Ez a fajta felkészültség nem a katasztrófa helyzetekről szól, hanem arról, hogy ne érjen minket teljesen készületlenül, amikor a rendszer egy-egy pontja megbicsaklik. Mert ahogy ez a nyár is megmutatta, ez bizony egyre gyakrabban fog megtörténni. Ez a felismerés nem ok a pánikra, sokkal inkább egy tervezési feladat. Ha tudjuk, hogy merre tart a világ körülöttünk, akkor van időnk, még ha egyre kevesebb is, arra, hogy felkészüljünk rá. Ahelyett, hogy minden egyes szélsőséges nyáron újra meglepődnénk. Következő műsorunkban arról lesz szó, hogy ez a felkészülés a gyakorlatban mi mindent jelenthet. A kertünktől kezdve egészen a településünkig. Addig is jó okosodást kívánok mindenkinek!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig.
1: Lotfibegi Gáspár Laci és Körtisz, éjjel érkezem, ja szólt, és hát mi is érkezünk, nem éjjel, hanem szívküldivel, ugyanis ma is rengeteg jó kívánság várja az ünneplőket, és egyébként mi is kellemes ünneplést kívánunk mindazoknak, akik ma ünneplik születésnapjukat, névnapjukat, esetleg házassági évfordulót, vagy bármilyen más eseményt. Ne féljenek, pontban kettőtől érkezik a mai szívküldi, addig viszont jobbnál jobb muzsikák várják még önöket itt az MMR-en.

0: Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem. A vásárok otthona.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
2: Nyolc rádióállomás. Öt televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

A mai első zenés jó kívánság Kepe Ferit és feleségét Irént köszönti Alsólakosban, akik már 55 éve szeretetben, összetartásban élik mindennapjaikat egymás mellett, jóban, rosszban, kéz a kézben járva az élet útján. Drága szüleinek jeles jubileum alkalmából szívből gratulál, és még sok boldog, egészségben és szeretetben gazdag évet kíván, sok szeretettel és hálával, lányuk Mónika férjével, Andival.

Varga Emiliának és Szomi Josszipnak szól a következő dal Gáborján házára. Esküvőjük alkalmából szívből gratulálnak, és sok boldogságot, szeretetet és megértést kívánnak a közös jövőben. A szülők, Mónika és Dániel, valamint két kis gyermekük, Maximo és Mariano.

Ugyancsak az ifjú házasoknak, Varga Emiliának és Szomi Josipnak szól a jó kívánság. Esküvőjük alkalmából sok szeretettel gratulálnak, és szépből kívánnak életre szóló boldogságot egymás mellett. Testvére Emilián, valamint Uska és Hanna.

Varga Emiliát és Szomi Josipot köszönti a következő dal is Gábor Ján házán. Esküvőjük alkalmából sok szeretettel köszöntik az ifjú házasokat, és egy életen át tartó, nagyon boldog családi életet kívánnak testvérei Endrina, Edwin, Aaron és Eddie.

Varga Emiliának és Szomi Josipnak küldik a következő dalt is Gábor Ján házára. Esküvőjük alkalmából szeretettel köszönti őket, nagyon sok boldogságot és egymás közti megértést kíván Göntér házáról Aranka mama.

Esküvőjük alkalmából szintén Varga Emiliának és Szomi Josipnak szól a jó kívánság. Közös életük során nagyon sok szeretetet és megértést, valamint boldog családi életet kíván nekik Szent Lászlóról, mama és papa.

Jónás Árpádnak és feleségének Marikának szól a jókívánság Baján Senyére. Házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából szeretettel köszönti őket lányuk Adrien párjával Péterrel.

Jónás Adriennek szól a köszöntő Baján Senyére. Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, és minden elképzelhető jót kívánnak szerető szülei és párja Péter.

Jónás Adriennek szól a következő jókívánság is Baján Senyére. Születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván szerető testvére, Zsanett és családja.

A következő dalt Lenti kápolnára Nagy Tiborné Szilvinek küldik szeretettel. Nagyon boldog születésnapot kívánnak, és üdvözlik az 50-esek klubjában Magdi mama, Márta, Emese és Eszti.

Lentibe szól a következő jó kívánság. Treiber Gyulát 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, jó egészséget és élményekben gazdag, hosszú, boldog életet kívánnak neki a Bocskai és a Jókai úti szomszédok. Kérik, hogy továbbra is maradjon ilyen segítőkész és figyelmes szomszéd.

Zalaegerszegre a születésnapját ünneplő Pál Tibornak szól a köszöntő. Egy barátság annyi, mint egy második család, és te vagy az, aki mindig mellettem áll. Kíván neki hosszú boldog éveket, születésnapjára pedig, hogy teljesüljön minden vágya. Küldi jó kívánságát, barátja Zoli.

Zalaegerszegen Szőke Lajost köszönti a következő nóta. Ezzel kívánnak boldog névnapot Louis-nak, és Isten éltesse sokáig. Üzeni felesége, lányai, unokái és sógoraim.

Ugyancsak Szőke Lajosnak szól a következő dal Zalaegerszegre. Ezzel kíván öcsinek nagyon boldog névnapot, nővére.

Kláminger Józsefnének szól a jókívánság Keszthelyre. Ezúton köszöni az elmúlt 54 évet és a sok szeretetet, amit ez idő alatt kapott. Kéri a Jóistent, hogy még sokáig tartsa meg, adjon egészséget és hosszú életet. Üzeni neki szerető férje Józsi, és a következő dallal köszönti feleségét házassági évfordulójuk alkalmából.

Kleminger Józsefnét és Kleminger Józsefet köszöntik Keszthelyen. Házasságkötésük 54. évfordulója alkalmából még sok-sok közös boldog évet kívánnak nekik szerető családjuk körében. Fiúk Attila, menyük Kriszti, unokáik Kitti, Efcsi és Bence. A jó kívánságokhoz csatlakozik Dani és Mirko.

ágyok között, mellék utcán álmodozok, boldog csendben.

Kláminger Bencét köszönti a következő dal Reziben. Szeretett kisfiúknak névnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, jó egészséget és hosszú boldog életet kíván anya, apa, valamint Kitti és Efcsi.

Klaminger Bencének szól a jókívánság Rezibe. Névnapja alkalmából sok szerencsét és boldog életet kívánnak. Váljanak valóra az álmai, és a szerencse csillaga ragyogja be életét. Ezt kívánják, akik őt nagyon szeretik, mama és papa.

Zalabaksára Bátoriné Icának szól a jó kívánság. Névnapi alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván Kati és unokája Bálint.

Ifjabb Dénes Miklósnak szól a köszöntő Letenyére. Születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván fia Miklós.

Ugyancsak ifjabb Dénes Miklósnak szól a jó kívánság letenyére. Születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván lánya Lilla és családja.

Ifjabb Dénes Miklósnak szól a jókívánság letenyére. Születésnapja alkalmából köszönti drága papikáját, jó egészséget és millió puszit küld unokája Mironka.

Ifjabb Dénes Miklósnak Letenyére születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván húga Erika.

Ifjabb Dénes Miklósnak Letenyére születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván családja körében édesanyja Katalin.

te még nem értheted, miért történt ez így, a régi életed, miért volt a sors így.

Ifjabb Dénes Miklóst köszönti a következő dal is Letenyén. Születésnapi alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván Sanyi Letenyéről.

Ifjabb Dénes Miklósnak szól a jó kívánság. Miki bátyjának születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván Csilla Budapestről.

Ugyancsak ifjabb Dénes Miklósnak szól a jó kívánság. Bátyuskájának születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván húga Melinda Veszprémből.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Dunántúl és Lager, ez volt a Budapest Voices dala, a következő pedig már a nyári záporról fog szólni, méghozzá Csepregi Éva fog énekelni, de egy picit, ha már egyszer nyári zápor, akkor foglalkozzunk az időjárással is, mert ugye hát a tegnapi délután folyamán azért volt részünk némi záporban, vagyis hát inkább volt a szitálás itt lentben, mint zápor, de minden esetre hirtelen jött, hirtelen ment, így aztán voltak kicsit kellemetlenebb pillanatai is a tegnapi Pokrács Festnek, de ami viszont a mai délutánt illeti, nagyrészt napos idő várható a folytatásban is Szlovénia szerte, egyébként pedig a legderűsebb talán a tenger mellék lesz még a következő órában is, ahol viszont azért egy gyenge bóra van jelenleg is. Egyébként úgy 22-26 fok között alakulnak a hőmérsékletek országszerte, Lendva például jelen pillanatban 27, úgyhogy ugye a pár órával ezelőtti 25 fokból lett magasabb is. A tenger melléken egyébként eléri a 30 fokot is jelen pillanatban a hőmérséklet, de talán melegebb ennél már nem lesz. Egyébként holnap reggel köd is képződhet Szlovénia alacsonyabb területein, főleg ugye a völgyekben, de egyébként a nap döntően derűs lesz. Észak-Szlovénia hegyvidéki területein várhatunk valamennyi felhőzetet. Egyébként pedig esőre nagy rész nem lehet számítani. Ez viszont a holnap utánra már kevésbé igaz, ugyanis általában Szlovénia szerte jósolnak némi csapadékot. Ez most lehet zápor, zivatar, de helyenként akár majd viharos is lehet az időjárás, ami azt illeti. De ezt majd még meglátjuk, hogy mennyire fog ugye változni a következő napokban, legfeljebb holnap, ugye általában a szél nagyon gyorsan meg tudja fordítani az időjárást, se perc alatt, annak ellenére, hogy ugye viharra várunk, nem érkezik meg. Mi pedig már beléptünk a következő órába, 16 óra után vagyunk, néhány másodperccel hamarosan már lesz ez egy is, és akkor szóljon Csepregi Éva dala, a nyári zápor.

Sárközi Anitától szólt a hajnali ébredés, hát azért reméljük, hogy önök nem keltek olyan korán ma, főleg, hogyha ugye kim voltak tegnap a Bográcsfeszten, eléggé ki tudja fárasztani az embert, hogyha hajnalig bulizik, és utána még korán is kell. Na de, folytatjuk egy olyan témával, ami az utóbbi időben egy kicsit felkavarta az internet népét, ugyanis Meghan Trainor babát csináltatott magáról kisfiának, mert annak szeparációs szorongása van, és nagyon sokak szerint egyenesen a Chucky ivadékaiból vannak, akik csúnyának, illetve még félelmetesnek is gondolják ezt a babát. Na de lássuk, hogy mit írnak a Refresheren. Meghan Trainor igazán egyedi módszert talált arra, hogy segítsen 5 éves kisfiának, Riley-nak szeparációs szorongásával. Az énekesnő egy róla mintázott plüss figurát készítetett a gyereknek. Trainor egy Instagram videóban mesélt el, hogy fia mostanában különösen ragaszkodik a plüss állataihoz, és az egyik figurát rendre az anyukájának nevezte. Az én édes 5 éves kisfiam szeparációs szorongással küzd, ezért sokszor a plüsseivel mászkál, például a törpillájával, és azt mondogatja neki, ez anya, ez anya. És egyszer csak arra gondoltam, hogy majd csinálok neki én egy anyát, egy olyan plüst, ami úgy néz ki, mint én. És lám, az énekesnő végül tényleg elkészítette a figurát, amely szemüveges, rövid szőke haja van, és hát tulajdonképpen a szándék az, ami számít. Na, ezt írják a Refresheren, bár hogyha megnézzük a videót, akkor egyébként láthatjuk, hogy ez a baba nem annyira durva, mint amilyennek beállítják. Egyébként tökéletesen mintázza az énekesnő arcát és annak vonásait, de ugye vannak, akik szerint, hogyha egy baba vagy egy plüss túl jól hasonlít az emberre, az már eléggé félelmetes tud lenni. A videóban egyébként Riley is megjelenik, és láthatóan valóban megszerette az anyababát. Trainor azt is megkérdezte tőle, szerinte hasonlít-e rá a figura, amire a kisfiú azt mondta, hogy igen. Egyébként a 32 éves énekesnő férjével, Daryl Sabarával 3 gyermeket nevel. Az 5 és fél éves Riley-t, a 3 éves Berry Bruce-t és a 6 hónapos kislányukat, Mikey Moon-t. A zenész korábban többször beszélt arról, mennyire fontos számára az anyaság. Dear Future Mama című könyvében már írt várandóságának nehezebb időszakairól, de utolsó albumát, ami egyébként akkora bukás volt, hogy megjelenése után sajnos teljes turnéját törölnie kellett, Mikey Moon-nak dedikálta. No hát, ennyit tudhatunk meg a Refresher cikkéből, és egyébként Meghan Trainornak az Instagram oldalán, illetve ugye a közösségi média oldalain önök is meg tudják nézni, hogy is néz ki ez a bizonyos anya által mintázott baba, vagyis hát anya arcára mintázott baba, mondjuk inkább úgy. Szerintem egyáltalán nem olyan borzalmas, mint ahogy nagyon sokan az interneten ezt mondják, vagy gondolják, de ugye mindenkinek megvan a saját véleménye, önök is kialakíthatják a sajátjukat. Állunk pedig érkezik a 2014 című dal a Kis Csillagtól.

Vannak svéd űrhajósok is, de ha Christian Fuglsangnak hívnák az együttest, az nem lenne túl jó név, vagy space rock zenekarnak. Mondja Christian Lindberg, a pompás nevű Yuri Gagarin alapító gitárosa, akik súlyos, pszichedelikus space rockot játszanak örvénylő analóg effektekkel. És ezzel a mondattal kezdi a Recorder legfrissebb cikkét, egyben interjúját. 2015-ös albumuk az At the Center of All Infinity a műfaj egyik legjobbja, és most Magyarországra is eljutnak. Ők lesznek ugyanis az első magyarországi pszichedelikus rockfesztivál, a Jam in the Sick Castle főzenekara, amit a Puszta Számori kastélyban rendeznek meg szeptember 4-én és 5-én, olyan együttesekkel, mint a Weedpecker, a Space Lords, a Space Slug, vagy a Daliborovo Granje. Christian a Recordernek egyébként elmesélte, miért szedtek most kivételt a magyarokkal, mit tanult Richie Blackmore-tól, és miért nem az űrről szól már minden számuk, illetve hogy milyen Yuri Gagarin néven koncertezni, mióta kitört az ukrajnai háború. Mi az interjúba nem fogunk a teljes egészébe betekinteni, de fókuszáljunk ennek a kezdő kérdésére, ez pedig az, hogy ugye ritkán koncerteznek, de azért is kuriózója az interjúlónak, hogy eljöttek, vagyis hát eljönnek majd a Jam in the Sick Castle fesztiválra. Ez lesz az első fellépésük ugyanis Magyarországon. A válasz pedig akkor olyan kép szól, hogy a járvány lelassította az életünket. 2016 és 18 között, amikor a második lemezünk, az At the Center of All Infinity elég sikeres lett, jobbnál jobb ajánlatokat kaptunk. A következő lemezünk viszont 2020-ban jelent meg, és minden koncertünket törölni kellett a Covid miatt. Mivel játszani nem lehetett, elkezdtünk új dalokat írni, és pár éve kilépett a másodgitárosunk, így hát idő volt, mire megtaláltuk az utódját, Cedricet. Úgy döntöttünk, hogy erre az évre nem vállalunk fellépéseket, hogy befejezzük az albumot, de megkeresett minket egy srác, hogy szeretné, ha fellépnénk egy kastélyban, Magyarország első pszichedelikus rockfesztiválján. Hát hogy mondhatnánk erre nemet? Na ugye ez volt az interjú kezdő kérdése, és ahogy említettük, mi a teljes interjúval nem fogunk foglalkozni, viszont ha önöket érdeklik a részletek, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el a recorder.blog.hu weboldalára, és a legfrissebb cikkben meg is találják akkor ezt a

teljes interjút, illetve, hogyha szeretik a pszichedelikus rockot, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe ugye az első magyarországi pszichedelikus rockfesztivált, a Jam in the Psych Castle-t, szeptember 4-én és szeptember 5-én, ami a Puszta Zámori kastélyban lesz megtartva. Hogyha valaki szeretne jegyet szerezni, akkor azt már most megteheti. Nálunk pedig Zorán fog énekelni, mihozzá a Mikor növünk fel című dala fog szólni.

kéne ismerné Szabó Gyula nevét, vagy ha mégis van olyan, aki nem ismeri, akkor olyan biztos nincs, aki Kalambó nevével még nem találkozott. És Szabó Gyula pontosan az, aki a karakter magyar hangját adta. A 2014-ben elhunyt Kossuth Díjas Szabó Gyula 60 éves színészi pályáján volt minden. Boka a Pál utcai fiúkban, Kutya a Kékmadárban, Julien Sorel a Vörös és Feketében, Kakukk Marci, munkás, paraszt, tiszteletes kapitánye, Márki tanárember. A Tenkes kapitányában ő volt Buga Jakab, a címszereplő Zente Ferenccel együtt az egész ország kedvence. Egy interjújában elmesélte, hogy egyszer autóbaleset érte, majdnem elütött egy 8 éves fiút, és csak úgy tudta kikerülni, hogy belefordult az árokba. A vadonatúj autó totál káros lett. A gyerek élve megúszta, ő viszont erősen beütötte a fejét. Szédelegve kiszállt a kocsiból, mire az egyik házból odaszólt egy idős asszony: jaj, Buga Jakab maga az? Egyébként Szabó Gyulának a hangja is legendás volt, generációk nőttek fel az általa narrált 100 népmesén. Külön díjat kapott érte Japánban, Kínában, 2005-ben pedig a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon kapott életműdíjat. Arra a kérdésre, hogy miként éri el, hogy a hangja együtt játszon a figurával, például a Peter Falk féle Kolumbó hadnaggyal így válaszolt: nézem a filmet, és figyelem a cselekvést, az akciót. Azt, amit látok, el kell választanom attól, amit mondok. A mesében soha nem arról kell beszélni, amit a nézők látnak, hanem arról, amit nem látnak. Ezzel időt nyerünk, ami azért fontos, mert a szünet a legcsodálatosabb. Ha jól alkalmazzák, annak van a legtöbb mondani valója. Máskülönben hótunalom. Olyan érzést kelt, mintha elfelejtettem volna a szöveget. A Kalambó sorozat első része 120 perces játékfilm volt, mozikban mutatták be. Mivel ekkor még elég vékony hangon beszélt, picit mélyítettem a hangján és a karakterén. Most, hogy idősebb lett, neki is mélyült a hangja. Éppen tegnap néztem a tévében, és elcsodálkoztam, milyen jól összehangolódtunk, pedig nem hasonlítunk egymásra. Annyira egy lettem vele, annyira tudtam már a ritmusát a beszédének, vagy a levegővételét, hogy háttal is szinkronizáltam már. Úgyhogy most már a port.hu cikkéből tudhatjuk azt is, hogy hogy hangolódott össze Szabó Gyula Kalambóval, és egyébként ugye sajnos egy ilyen ikonikus hangot már nem fogunk kapni. 2014-ben pedig Szabó Gyulát is sajnos elvesztettük az élők sorából. De egyébként, hogyha valaki szeretne még egy kis részleteket kapni ebből a cikkből, azért nem mindent mondtunk el, úgyhogy nyugodtan látogassanak el a Port weboldalára, olvasgassanak bele önök is ebbe a cikkbe. Mi pedig zenélünk, érkezik az Acoustic Planet és egy újabb nyári zápor.

Zsédától szólt az Adj még levegőt című dal, és ha már az előbb ugye Szabó Gyuláról beszéltünk, akkor foglalkozzunk az egyik talán legikonikusabb olyan műhöz, amihez ő adta a hangját, ez pedig nem más, mint a magyar népmesék. Egyben maradunk a Port weboldalán is, ugyanis ők szedtek össze 6 olyan dolgot, amit lehet, hogy talán önök sem tudtak erről a már-már ikonikus rajzfilmről. Jövőre lesz 50 éve, hogy a Pannonia Filmstúdió kecskeméti műterme belevágott a Magyar Népmesék című animációs sorozatba, már azonnal egy érdekességgel kezdünk. Az 1980-2012 között futó magyar televíziós széria Mikulás Ferenc stúdió vezető ötlete volt. A tervezője, részben rendezője és szakértője meg Jankovics Marcell. Ahogy Mikulás nyilatkozott róla, amikor 1971-ben kinevezték a kecskeméti műterem vezetőjének, a Magyar Televíziónál szívesen fogadták a gyerekeknek készülő rajzfilmsorozatokat. Akkor indult a Sebő Együttes népdalgyűjtésre, kezdődött a táncház mozgalom, és minden valamire való értelmiségi régi néprajzi tárgyakat gyűjtött. Mikulás az új stúdió forgatókönyvíró hiánya miatt kezdett a magyar népmesék megfilmesítésével foglalkozni, de mivel nem tetszett neki, ahogy az írók ezeket a történeteket átdolgozták, megkereste az MTA néprajzkutató csoportját, hogy eredeti népmesegyűjtéseket használhassanak. Mivel ezeknél feltüntették a gyűjtések helyét, ez később nagy segítséget jelentett a filmeseknek. Malonyai Dezső a 20. század elején 25 munkatársával összegyűjtötte a történelmi Magyarország díszítőművészetének anyagát. Jankovics Marcell ötlete volt, hogy ezeket a díszítőművészeti elemeket használják föl az egyes epizódokban, nyilatkozott Mikulás Ferenc a Krónika című romániai magyar napilapnak. Jankovics egy idő után szakértőként dolgozott tovább a sorozaton, Horváth Mária és Nagy Lajos rendezte az epizódokat. A 100 rész mindegyikének Vécsi Veronika volt a gyártásvezetője, az első 3 sorozat dramaturgiaként pedig Bálint Ágnest olvashatjuk a stáblistán, aki a Mazsola meséket és a Frakkot is írta. Az animációs mesék a Pannonia Filmstúdió kecskeméti műtermében keltek életre 1995-től, az 5. sorozattól a Kecskeméti Film Kft. Munkatársai dolgoztak rajta. Hozzájuk kötődik többek között a Vízipók csodapók, valamint a Leo és Fred című animációs sorozat is. A főcím látványa a virág és levélmintás népi díszítő hímzésekre emlékeztet. Az ágról ágra szálló énekes madarak, akiknek a csőréből előbújnak az indek, mindenki ismeri. Életforrása pedig Arany János Rege a csodaszarvasról című költeményének kezdő sora. Száll a madár, ágról ágra, száll az ének, szájról szájra. Liszia Kelek elsősorban a hanggal kapcsolatos munkákat felügyelte, ő bízta meg egyben a Kaláka együttest az epizódok zenei kíséretével és a főcímzenével is. A Kaláka zenélte a zörejeket is különböző hangszerekkel egyébként. Na, majd még az érdekességekkel kapcsolatban visszatérünk, de először szóljon Mika Origin of Love-ja.

kezdetben népi mesemondókat kértek fel narrátornak a Magyar Népmesék animációs sorozathoz. Az első epizódokat fel is vették Kóka Rozáliával és Hrotkó Károllyal, de később a profi színészek jobb választásnak bizonyultak. A Magyar Népmesék sorozat pedig szinte összefort Szabó Gyula hangjával. A színész már az első évadban három mese narrátora volt, a másodikban Molnár Piroskával felváltva hallhatjuk őket, a harmadiktól a kilencedikig kizárólag az ő jellegzetes hangján szólalnak meg a népmesék. Az első évad mesemondó színészei Pánfi György, Bánhidi László, Patkós Irma, Zsolnai Margit, Tolnai Klári és Avar István. De például Szabó Gyula 2005 nyarán a 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon életműdíjat is kapott 3 évtizedes meséléséért, több mint 80 epizódot köszönhetünk neki. A Magyar Népmesék első epizódját 1977-ben adta le a Magyar Televízió a Show címmel. Az utolsót, pedig a 100-at teljesen pontosan, pedig akkor 2011-ben Mátyás király aranyszűrű báránya. Ez volt ugye a 100. népmese. A meséket egyébként a Magyar Televízió gyerekeknek szóló sorozatként finanszírozta, de ezek a mesék természetesen nem kizárólag a legkisebb korosztálynak készültek, ma is örömmel hallgatjuk, illetve nézzük őket. A történetek klasszikus mesekincsekből valók, egyedül a méhek a vonaton című epizód lóg ki közülük kortárs közegével, még egyébként 1978-as. De felmerült a magyar népmesékkel kapcsolatban az a kérdés is, hogy eladható-e külföldön. Többen tartottak attól ugyanis, hogy külföldön nem lehet majd eladni ezeket a rajzfilmeket, hát tévedtek. 170 országban látták már, később majd ugye mesélnek a cikkben egy romániai botrányról is, és majd azt mi is szólunk majd erről. De egyébként a YouTube-on kimondottan angol narrációval meg lehet nézni ezeket a mesés történeteket a Hungarian Folk Tales csatornán teljesen pontosan, úgyhogy eléggé nagyot tévedtek, amikor azt hitték, hogy nem fogják eladni külföldön ezeket. Egyébként Horváth Mária rendező epizódjai neves nemzetközi fesztiválokon is díjakat nyertek, a Cerceruska című Kínában, a Küvévelt királyfi Japánban, a Gyöngyvirág Palkó szintén Kínában, Ahogyan telt a gyermekkorom pedig Amerikában, Chicagóban aratott sikert. Nagy Lajos rendező Köcsök király című filmje ugyancsak a Chicagói Nemzetközi Gyermekfesztiválon, illetve fesztiválon tarolt, ugyebár. Na, de akkor most át is térhetnénk arra a bizonyos romániai botrányra a magyar népmesékkel kapcsolatban, de ahhoz még várni kell egy picit. Először érkezik Kiskata zenekara és a Nem mondta senki.

A Kiskata zenekarnak ezt nem mondta senki, mi viszont most eláruljuk, hogy mi is volt az a bizonyos botrány Romániában, amit a magyar népmesék okoztak. A finom erotikus utalások a népmeséknél gyakran megjelennek, az arab országokban nem, de Romániában kivárték a biztosítékot. 2009-ben az ottani médiatanács, az Országos Audiovizuális Tanács figyelmeztette a Király kisasszony jegyeit című részleadó Minimax román nyelvű változatát, illetlennek minősítette az animációs mesét, csak ezt este 10 után lehetett volna vetíteni ezt az epizódot, idézte a CNA-t a comment.blog.hu. Ebben a mesében a furfangos, kondás gyerek ráveszi a király kisasszonyt, hogy húzza fel a ruháját egyre magasabbra egy-egy kis malacért cserébe. Minden stilizált, szóval teljesen feleslegesen akad ki a hatóság. A mesének azt a részét is sérelmezték, amikor a furfangos fiú körbevágja két meseló bokáján a bőrt, majd fölgyűri. Jankovics Marcelt a Krónika kérdezte az esetről. Az alkotó azt nyilatkozta, először azt hitte a Székely asszony és az Ördög című epizódról van szó. Az ugyanis tényleg pajzán, abban az ördög félreérthetetlenül a férfi nemi szervre hasonlít. Annak idején az MTV-nél meg is kérték egyébként, legalább lábakat és kezeket rajzoljanak neki, hogy ne legyen annyira egyértelmű. A király kisasszony jegyei mese arról szól, hogy a kiskanász akkor kapja meg a fele királyságot és a királylány kezét, ha a lány születés jegyeit tudja. Ezek történetesen a mellein nap és hold és a nemi szervén hajnalcsillag voltak. Ezt ugye megtudta a malacokért cserébe. Ez szerintem nagyon aranyos, bájos ábrázolásmód, amiben semmi disznó nincs, nyilatkozta a művész. Na de, akkor ezt magunk mögött hagyva, most már biztos az is, hogy egyébként jön a magyar népmeséknek a folytatása. 2019-ben a magyar népmesék világán alapuló játszóteret is kaptak Kecskeméten a gyerekek. Ezt a hunyadivárosi Hankovszki-ligetbe álmodta meg Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió vezetője. Kő Boldizsár tervezte, akihez számtalan országos hírű mesepark kötődik. 2020. október 15-én Hungarikummán nyilvánították a magyar népmeséket. Tekintettel pedig a hatalmas magyarországi és külföldi sikerre, Mikulás Ferenc úgy érezte, hogy érdemes folytatni a magyar népmesék sorozatot. A négy záró epizód rendezője Csákovics Lajos, aki a Toldi készítésében Jankovics Marcell társrendezője volt, valamint Maticska Zsolt. A képi világot az előző sorozatokhoz hasonlóan a gyűjtés helyszínéül szolgáló tájegység népművészete fogja meghatározni. Az epizódokat a Kaláka zenésíti meg továbbra is. Szabó Gyula hangján már sajnos nem hallgathatjuk meg az új részeket, mivel a művész ugye 2014-ben elhunyt. A sorozat producere viszont Mikulás Ferenc, aki idén januárban adta át a Kecskemét film igazgatói posztját Tóth László Istvánnak. Na, hogyha esetleg valamelyiket az említett érdekességek közül még nem tudták a magyar népmesékről, akkor most már biztosan tudják, mi pedig akkor most végleg magunk mögött hagyjuk a port.hu cikkeit, és folytatjuk továbbra is zenével, a következővel pedig akkor már be is lépünk a következő órába, ez pedig nem más lesz, mint a Balatoniláz a 4F Clubtól.

0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld Zóna hallgatóit. 2026. július 19-től az Európai Unió egész területén tilos a nagyvállalatok számára az eladatlan ruhák, ruházati cikkek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése. Az új uniós szabályozás célja a pazarlás megállítása, a környezeti terhelés csökkentése és a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítása. A döntés hátterében megdöbbentő iparági adatok állnak. Erről szólunk ma. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hivatalos adatai szerint az Európában piacra dobott textil termékek becslések szerint 4-9%-át használat előtt megsemmisítik. Mennyiségileg ez azt jelenti, hogy évente 264 000 és 594 000 tonna közötti teljesen új textíliát pusztítanak el. Amikor a még használható árukat kidobják, az előállításukra fordított nyersanyagok, a víz, az energia és a munkaerő mind-mind kárba vész, miközben az ártalmatlanításuk elkerülhető üvegházhatású kibocsátást eredményez. Az új intézkedés elsődleges célja az ilyen értékes termékek és az előállításukhoz felhasznált erőforrások pazarlásának megakadályozása. A tilalom 2026. július 19-én lépett életbe a nagyvállalatok számára. A középvállalkozások esetében ugyanezek a szabályok 2030-tól lesznek kötelező érvényűek. Míg a kis- és mikrovállalkozások adminisztrációs és működési okokból mentesülnek a követelmények alól. Az új szabályok értelmében az érintett cégeknek prioritásként kell kezelniük, hogy a termékeket a gazdaság körforgásában tartsák, például kedvezményes áron vagy alternatív piacokon történő eladással, jótékonysági szervezeteknek vagy szociális vállalkozásoknak való átadással, vagy a termékek javításával, felújításával vagy újragyártásával. Ezek a lépések támogatják az európai gazdaság versenyképességét és ösztönzik az erőforrás hatékonyabb üzleti gyakorlatokat. Az eladatlan textíliák és cipők megsemmisítése a jövőben csak korlátozott, szigorúan meghatározott esetekben lehetséges. Ha a megsemmisítés elkerülhetetlen, azt a hulladékkezelési hierarchiának megfelelően kell végrehajtani, amelyben az újrahasznosítás prioritást élvez. A megsemmisítés az alábbi esetekben megengedett, ha a termékek nem biztonságosak, ha az áruk megsérültek, ha hamisítottak vagy szellemi tulajdonjogot sértenek, ha a jótékonysági szervezetek és adományozási programok visszautasítják a termékek átvételét. A kiskapuk és visszaélések elkerülése érdekében A kiskapuk és visszaélések elkerülése érdekében az ezen kivételekre

0: vállalatokkal, civil szervezetekkel és szakértőkkel folytatott széleskörű konzultációja alapján dolgozta ki, így biztosítva, hogy a rendszer a gyakorlatban is működőképes legyen, felesleges adminisztratív terhek nélkül. A mostani korlátozása 2024-ben hatályba lépett. A fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló uniós rendelet keretében született, amely átfogó szabályokat határoz meg annak érdekében, hogy a kontinensen forgalmazott termékek tartósabbak, javíthatók és újrahasznosíthatók legyenek. Az eladatlan ruházati cikkek és lábbelik megsemmisítésének tilalma a rendelet egyik első konkrét kézzelfogható intézkedése. A textilipar lett az első termékcsoport, amelyre kiterjesztették ezt a szigort, méghozzá a jelenlegi üzleti modellek súlyos környezeti lábnyoma miatt, amely eddig az eladatlan áruk tömeges és indokolatlan elpusztításához vezetett. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

Adeltől szólt a rumor házat, magyarán úgy járja a szóbeszéd, vagy úgy pletykálják. No, mi viszont nem pletykával, hanem hivatalos hírekkel érkezünk, ugyanis ma tette közzé a Fran Palermo, hogy a főpróbák és a visszaszámlálás is megkezdődött a szeptember 17-i lemez bemutatójukra és évfordulójukra. 25 nap múlva találkozunk a Budapest Parkban, jegyek elővételben kaphatóak már, itt pedig néhány kép a korábbi parkos koncertről, ez olvasható a legfrissebb bejegyzésükben, és egyébként, hogyha valaki ellátogat a Fran Palermo TV-nek a hivatalos weboldalaira, illetve ugye közösségi oldalaira, akkor ezeket a képeket meg is tekintheti. Na mi viszont Szepesi Mátyás szavait idézve, ugye, ahogy már ők is említették, ez egyben egy születésnapi koncert is lesz, méghozzá a 15. születésnapi koncert. A magyar zenei szintér egyik legszínesebb és egyik legbekategorizálhatatlanabb zenekara most a régi kedvenceken, túl új dalokkal is várja az érdeklődőket, mint például a Devával közös daluk, a Gasoline Rainbow, ami a legújabb lemezükön a Murmurs of Poppin' Jason fog megjelenni. A zenekar vezetője Henry Gonzo önmagában is izgalmas figurája a magyar könnyű zenének, hiszen nem csak biológiai, de művészi gyökerei is több világból táplálkoznak. Az otthonról hozott kubai és spanyol hatásai ugyanolyan fontos részét képezi külön utasságának, mint a magyar irodalom vagy a francia filmművészet. A Fran Palermo és Henry projektjei ugyanis mind több dimenziósak. A látványnak ugyanakkor a szerepe van bennük, mint a zenei hangulatteremtésnek. A zenekar még tinédzserként alapított néhány év utcazenélés után, bár első perctől nagy hatással voltak a közönségre, mégis kellett pár év, ami ez a korai időkben zabolátlan társaság megtalálta a saját hangját az indie folk és az alternatív rock határmesdjéjén. A szakma a legexportképesebb és legnemzetközibb zenekarként hivatkozik rájuk, nem véletlenül. A társaság Henryn túl is sok nemzetiségű, görög és olasz felmenőkkel rendelkező tagokat is találunk a zenekarban. Híres egyedi vizuális koncepciójáról emlékezzünk vissza, csak például láttunk már a színpadon japán legyezőket, vagy kínai újévi rizslámpákat. Egyébként elborult látványból a parkban sem lesz hiány. 2020-ban jelent meg utoljára lemezük, ezt Londonban rögzítették a Grammy-díjas Liam Watson közreműködésével, amely indie rock kategóriában fonogramdíjat is kapott. A hosszú szünet után megjelenő új dalok mellett pedig az összes régi kedvencet eljátsza a zenekar ezen a különleges koncerten, amelyre extra fúvós és ütős szekcióval, valamint brutál látvánnyal készülnek. Szepesi videóját az ő közösségi oldalán, vagy a Budapest Park oldalán is megtalálják, mi csak a fontosabb részleteket emeltük ki belőle, de egyébként bátran lessenek bele önök is. Ha pedig valakinek felkeltette az érdeklődését maga a Budapest Parkos koncert, akkor a Budapest Park hivatalos weboldalán megtalálják ugye a jegyárusítás oldalát, illetve a Fran Palermo oldaláról is el tudjuk érni azt a bizonyos linket, ami akkor a hivatalos weboldalra vezet minket, úgyhogy jegyek már kaphatóak, ha szeretnének elmenni egy jó Fran Palermo koncertre, ugye lemezbemutató és 15. születésnap, akkor mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Nálunk pedig szólni fog az egyik daluk, ez pedig nem más, mint a Mustangs.

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: A hét magyar nótája.

Kedves hallgatóink, 2 perccel vagyunk 6 óra után, ez pedig akkor azt jelenti, mint ahogy azt az imént is hallották, az előző 7 nótája után nem ismét az önöké a választás, megszavazhatják, hogy mi legyen a következő 7 nótája. És a következő, percekben, majd miután meghallgattuk a 3 választható nótát, 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, de először akkor most szóljon a mai este első választható magyar nótája, ez pedig nem más, mint Kovács Apollóniától, a Jaj annak, aki szívből szeret.

kérte, adtam csókot.

Kovács Apollónia után érkezik a mai mondhatni második versenyzőnk, ez pedig akkor Győri Szabó József és a Játszottam én az élettel című nótája.

pedig most csókolat lany, majd meghalok. Aki vétet megbűnhődik, azt mondja az írás. Nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elgondolás,

0: szóljon.
1: Ezek voltak tehát a mai este javaslatai, reméljük, hogy mindenkinek tetszett mindegyik nóta, de azért ugye mégiscsak tudjuk, hogy mindig van az az egy bizonyos dalnóta, ami csak azért is kicsit jobban megfog bennünket, mint a többi, és hát biztos a mai este telefonálóinak is lesz egy ilyenjük, ez fogja akkor megválasztani a következő hét magyar nótáját. Két telefonszámon leszünk elérhetőek, 575-1718, 575-1719, ha pedig külföldről telefon állnak, akkor ez plusz 386-2, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719. Számítunk telefonhívásaikra, de egyébként közben már érkezett üzenetben is szavazatunk. Erzsi és Betty a második nótára szavaznak, úgyhogy kettő szavazatot akkor rá is húzunk ide a második nótára, és Sipeki Tibortól a csillagfényes nyári estét, illetve dr. Vig Bertalantól a szeretem a magyar nótát kérték, úgyhogy ez a kettő nóta már biztosan szólni fog akkor a mai szavazáson. És van már telefonálunk is. Haló, haló, szép jó napot, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm!
2: Szavaznék az elsőre.
1: Egy szavazat az elsőre, igen.
2: És kérném, Kiskutya, Nagykutya.
1: Kiskutya, Nagykutya, ez volt a cím, ugye?
2: Igen.
1: Rendben, egy pillanat, megnézzük, hogy megvan-e, és ha minden igaz, akkor fel is fog kerülni hamarosan a listára, csak még visszajelzést várunk a technikus kollégától, és megkaptuk, úgyhogy szólni fog akkor a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk. Viszhall. És van még telefonálunk. Halló, halló, szép jó estét kívánok.
3: Felül csókolom, Weisinger József vagyok, Csurgóról.
1: Üdvözlöm.
3: Szeretném szavazni a másodikra.
1: A második nótára egy harmadik szavazat, igen.
3: És szeretném meghallgatni Győri Szabó Józseftől Háborog a Balaton.
1: Tehát Győri Szabó Józseftől a háborúban Balaton?
3: Háborog a Balaton.
1: Rendben, már fel is került, rendben, a háborog a Balaton. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes estét kívánok. Viszhall, és van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
4: Csókolom, kedves Tamara. Én Béla vagyok Gudorföldéről.
1: Ketten
4: szavaznánk a harmadik nótára.
1: Tehát kettő szavazat akkor a harmadik nótára, és milyen nótát küldhetünk?
4: Amióta kiskertemben másnak nyílnak már a szép virágok, Bétót Magda előadásában tehát. Amióta kiskertemben másnak nyílnak már a szép virágok, Bétót Magda az előadó.
1: Rendben, közben meg is találtuk, úgyhogy szólni fog a nóta. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes estét kívánunk. Szépen.
4: Csókolom.
1: Viszhall. És már a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó estét.
5: Jó estét kívánok. Mária vagyok Berzentéről.
1: Üdvözlöm.
5: Ketten szavazunk a második nótára.
1: Tehát még kettő szavazat a második nótára, és milyen dalt küldhetünk, vagyis nótát?
5: Ne hallgass az emberekre, akármit beszélnek.
1: Tehát ne hallgass az emberekre, akármit beszélnek. Ha minden igaz, akkor ez a nótánk is meg lesz, és szólni is fog. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
5: Önöknek is viszont hallásra.
1: Viszhall. És már van is egy következő telefonálunk. Halló, halló, szép jó estét.
6: Szia, Tamara, én vagyok, Lidi.
1: Üdvözlöm.
6: Szeretik szavazni az elsőre.
1: Egy szavazat az elsőre, igen.
6: Igen, meg messze van a kicsim falunk.
1: Rendben, szólni fog akkor a nóta. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
6: Oké, köszönöm szépen, Tamarám.
1: Viszhall. És van már egy következő telefonálunk is, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
7: Üdvözlöm, kedves Tamara.
1: Üdvözlöm.
7: Én vagyok Sőtörről. Szavaznék a másodikra, a Győri Szabó Józsi bácsira.
1: Igen.
7: És szeretném kérni, azt hiszem Újvári Marikától van meg, az Elmegyek a templom mellett.
1: Tehát Elmegyek a templom mellett, és ha minden igaz, akkor Újvári Marika az előadó, ugye?
7: Igen.
1: Hát úgy tűnik, hogy Újvári Marikától ilyenünk nincs, és a nóta sem talán, de azért egy másik kérést küldhetünk, vagy teljesíthetünk?
7: Ez a dal megvan, Elmegyek a templom mellett, akkor más az előadó.
1: Akkor másik előadó lesz, csak nem ezen a címen valószínűleg. Hogy is mondta, Elmegyek a...
7: templom mellett.
1: Elmegyek a templom mellett, és akkor biztosan, hogy női hang énekelte, ugye?
7: A 60-i kis gyöngyés énekli, de nem tudom, hogy kitől van meg.
1: Egy pillanat, mindjárt rá is keresünk, és akkor lehet, hogy sikerrel járunk. És sikerrel is jártunk, Kovács Marika az előadó.
7: Igen. Igen. Na, nagyon szépen köszönöm, és nyugodalmas, békés estét kívánok. Minden jót.
1: Viszont. Mi köszönjük, hogy telefonált, és viszont kívánjuk a jó kívánságokat, kellemes estét. És már van is egy következő telefonálunk. Haló, haló, szép estét kívánok.
0: Szép üdvözlet kívánok Tamara önnek, a Tominak, és ha dolgozik, a Boglárka.
1: A Torma Robertál vagyunk a stúdióban, de azért jó estét, köszönjük az üdvözleteket.
0: Megmondom, mit én szeretném, kérem a másodikat.
1: Igen.
0: Nótát pedig kérek, megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva.
1: Tehát megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva. Rendben, szólni fog a nóta, köszönjük, hogy telefonált, további kellemes estét kívánunk.
0: Köszönöm, és a viszonthallásra.
1: Viszhal. És már a következő telefonálunkat köszöntöm. Haló, haló, szép estét!
8: Haló, kedves Tamara, Magdi vagyok Lentiből. Én is szeretnék szavazni a másodikra.
1: Még egy szavazat a másodikra.
8: És kérném szépen, jaj, de szép kék szeme van magának.
1: Jaj, de szép kék szeme van magának. Ez volt a cím, és mindjárt megnézzük, hogy melyik előadótól van meg a nótánk. Ha megvan, biztos, megvan. Hogy meg lesz.
8: Igen, biztos.
1: Tehát jaj, de szép kék szeme van magának, ugye?
8: Igen.
1: Andó Mihálytól szólni fog a nóta. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes estét.
8: Minden jót, viszont hallásra.
1: Viszhall. És már van is egy következő telefonálónk. Haló, haló, szép estét. Haló. Jó estét.
9: Jó estét kívánok, Tamara.
1: Üdvözlöm.
9: Üdvözlöm, Imre vagyok Szlovákiából.
1: Milyen nótára szeretne szavazni?
9: Elsőre.
1: Az elsőre, igen.
9: És bementem a patikába.
1: Nótakérés pedig akkor bementem a patikába.
9: Igen.
1: Rendben, és fel is került a listára, szólni is fog. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes estét kívánunk.
9: Én is köszönöm szépen, legjobbakat önöknek is.
1: Viszont hallásra, és viszont már van egy újabb telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét!
10: Jó estét kívánok, Tamara!
1: Hoppá, megszakadt a vonal. Egyébként üdvözlöm, ha úgy tűnik, hogy a telefonhívás megszakadt, de azért várjuk továbbra is a telefonálókat, és van is egy új haló-haló, szép jó estét!
11: Köszönöm, csókolom!
1: Üdvözlöm!
11: Szeretnék szavazni a harmadikra.
1: Harmadikra egy szavazat, igen?
11: És kérném azt a nótát, hogy becserni lesz volna harang.
1: Esetleg újra el tudnám mondani a nóta címét, mert nem hallottam teljesen jól.
11: Becsendére szól a haram.
1: Rendben, szólni fog akkor a nóta. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
11: Köszönjük, csókolom.
1: Viszhall. És már van egy újabb telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét.
12: Jó estét kívánok, Tamara. Efi vagyok Pacsáról.
1: Üdvözlöm.
12: A második nótára szeretnék szavazni.
1: Tehát egy szavazat a másodikra.
12: És nótát pedig orgonavirágos tavasz éjszakákon.
1: Orgonavirágos tavasz éjszakákon. Rendben, egy előadót esetleg tudna mondani?
12: Győri Szabó József, tudom.
1: Győri Szabó Józseftől szólni fog a nóta. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét kívánunk.
12: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Viszont hallásra, és viszont van egy újabb hallás. Telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét.
13: Jó estét kívánok, szép üdvözlet, Tamara.
1: Üdvözlöm.
13: Szavazik a másodikra.
1: Egy tizedik szavazat a másodikra, igen.
13: Igen, és a zeneszámot még kérném a Batai Zöld Erdőben.
1: A Batai Zöld Erdőben?
13: Igen.
1: Tehát a Batai Zöld Erdőben. Úgy tűnik, hogy sajnos ez a nótánk nincs meg, esetleg egy másikat küldhetünk?
13: Hát meg volt idáig, minden hétet.
1: Idáig meg volt? Hát akkor egy előadót tessék mondani, hát ha úgy könnyebben, hát akkor rátalálunk.
13: Tudok, csak ez a címe neki, ez a címe.
1: A Batai Zöld Erdőben?
13: Igen, igen.
1: Tehát a Batai Zöld Erdőben. Nem Patai? Esetleg?
13: Patai.
1: Ja, hogy P-vel, Patai.
13: Igen.
1: Rendben, akkor ez meg már meg lesz, tehát a Patai Zöld Erdőben.
13: Igen. Mi
1: Madarász Katalintól fog szólni a nótát. Köszönjük, igen, hogy telefonált. Kellemes
13: köszönöm
1: estét kívánunk.
13: Minden jót, a viszonthallásra.
1: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs. Vagyis na, van. Mégiscsak egyre maradt időnk, úgyhogy várjuk még azt az egy telefonálunkat.
14: Haló, haló.
1: Haló, jó estét.
14: Jó estét.
1: Üdvözlöm.
14: Én szeretném kérni a polgármestert, Kacor Feritől.
1: Tehát Kacor Feritől a polgármestert, és melyik nótára szeretne szavazni?
14: Hát a...
1: Feritől a polgármestert, és melyik nótára szeretne szavazni?
14: Hát a... Melyik a

0: És akkor van még egy telefonálunk. Halló, halló, szép jó estét. Jó estét.
1: Üdvözlöm, kedves Tamara Németné, Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Másodikra egy szavazat, igen.
1: És kérem szépen, visszajárok Kispalomba Csizmadia Valériától.
0: Tehát visszajárok Kispalomba.
1: Kispalomba.
0: És Csizmadia Gabriel
1: Valéria.
0: Valériától. Rendben, szólni fog akkor a nóta. Köszönjük, hogy telefonált,
1: és
0: további kellemes estét kívánunk.
1: Önöknek.
0: Ezzel pedig akkor le is zárult a mai hét zeneszáma, illetve hát nótája választás, és az új hét magyar nótája nem más lesz, mint Győri Szabó Józseftől, a Játszottam én az élettel, ugyanis 11 szavazattal ez a nóta vitte el a mai választást.

engem. Ha kirám néz, lélegzeni sem erjen. Minden kislány egyenest a harmadnapos forró hideg kilejjen. Olyan huncok kence picét keverjen. Ha kirám néz, lélegzeni sem erjen. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este, vasárnap. Megmondtam a patikusnak,

forgon a virágok, hogyha hinni tud önnél.

Kedves hallgatóink, lassacskán itt is lesz nekünk 7 óra, ami pedig akkor azt jelenti, hogy a délutáni csapat búcsúzik, de egyben azért csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval. 7-kor esti mese, 8-kor a terepjáró ismétlése, 9-től a fordulópontok ismétlését hallhatják itt az MMR-en, nem meg az esti műsor folyamán jobbnál jobb muzsikákat egészen 17:30-ig, holnap ugye, amikor aztán ismételten várja önöket a délelőtti csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Torma Robert, műsorvezető Göncz Tamara. Mi búcsúzunk, önöknek pedig akkor további kellemes estét és további kellemes rádiózást tudunk kívánni, illetve ne feledjék azt sem, hogy holnap déltájt érdemes rálesni esetleg a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalára is, mert várja önöket egy kisebb meglepetés, úgyhogy holnap délben hangolódjanak ne csak a Muravidéki Magyar Rádióra, hanem lessenek rá a Facebookra is. További kellemes estét kívánunk, és jó pihenést mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7
1: MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, a bölcs róka. Róka koma egy szép reggel, összekerült egy pár ebbel. Nagy vágyása bárki lássa nem volt a találkozásra. Ebura még, derékko még, bezzegők a rókafajtát úgy szeretik, majd felfajták. Róka uram látta, hogy most szégyen a futás, de hasznos, cselédeit biztatta hát, szemét, lábát, lompos farkát. Usgyé, fiam! No csak vérem, a lyukat még el nem érem, siessetek, drága testem, ne rusnyálkodjatok resten. No de nyerti segérutat, vizsga szeme egyre kutat, négy jó lába rugaszkodik, csak a farka akaszkodik. Addig, addig, mégis, mégis, hazakerül lyukba búvik. Itt bezzeg más, jó a lakás, mit neki már e bugatás? Biztos tanyám béke vagyon, áradozik róka nagyon. Jaj, két szép szemembe dícsérlek, neked tudom, hogy még élek. Lyukam száját hamar láttad, ebura még csúfúj jártak. Négy jó lábam, de szeretlek, az életem megmentetted. Az irhámat vitted roppant, ebura még szeme koppant. Hát te, limpes, lompos farkam, majd, hogy csúfot tettél rajtam. Ebura még elhagytak, de te mindig csalogattad. Láncos adta, ebugatta, nincs helyed a biztos lyukba. Kimenj innét rögtön, rászólt, s kidugta, mint lengőzászlót. Ebura még, a szemesko még, nézik, nézik, a minő onnét. Róka farka, s róka rajta. A bölcs róka zárva, így jut ebek fogára.
0: Itt a vége, most jövél le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
0: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
0: Csepp
4: MMR

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap ünnepélyes keretek közt nyitották meg Pártosfalván a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség új helyiségeit, amely a közösség számára jelentős érték. A több célszolgáló új helyiségek lehetőséget biztosítanak a találkozásra, a kapcsolatteremtésre és a közösségi élet más tevékenységének, amely az összetartás és az összetartozás szilárdítását szolgálja. A megnyitói eseményen köszöntők hangzottak el. A kulturális programban a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola Tea Rózsák duettje működött közre. A megnyitó után a Vadászotthonnál Kis Kata és zenekara adott koncertet. Fehér Ilona foglalja össze a megnyitó legfontosabb pillanatait.
1: Ahhoz, hogy a maroknyi muravidéki magyar közösség megmaradjon, szükség van egy erős és összetartó közösségre. A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség közösségépítés céljából vásárolta meg és újította fel a Pártosfalvi egykori posta helyiségeit, amely lehetőséget ad különböző tevékenységek lebonyolításához. Ezentúl az új helyiségekben zajlik majd heti két alkalommal az ügyfélfogadás is. A megnyitón Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség tanácsának elnöke mondott ünnepi beszédet.
2: Az volt a célunk, hogy olyan központot teremtsünk közösségünk számára, amely hosszú távon szolgálhatja az itt élő közösséget és közösségi életünket. A mai nap számunkra jóval többet jelent egy felújítás befejezésénél. Egy olyan új találkozási pontot avatunk fel, amely reményeink szerint hosszú évek át közösségi életünk egyik fontos helyszíne lesz. Ezek a helységek lehetőséget teremtenek arra, hogy még szorosabban kapcsolódjunk egymáshoz, hogy találkozzunk, beszélgessünk, tervezzünk, ünnepeljünk, és együtt őrizzük mindazt, ami számunkra fontos. Különösen fontosnak tartjuk, hogy az új terek a nemzedékek közti kapcsolatok erősítését is szolgálják. Szeretnénk, ha itt egyaránt otthon éreznék magukat a gyermekek, a fiatalok, a családok és az idősebb generáció tagjai. Egy közösség akkor igazán erős, ha tagjai nem csak egymás mellett élnek, hanem ismerik, segítik és meghallgatják egymást. Ehhez pedig szükség van olyan helyiségekre, ahol természetes módon találkozhatunk, ahol a tapasztalat és a hagyomány találkozik az új ötletekkel és a fiatalabb nemzedék lendületével.
1: Mondta az ünnepi szónok, majd hangsúlyozta, hogy az új helyiségek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy még tartalmasabb programokat, kulturális eseményeket, műhelyfoglalkozásokat, megbeszéléseket és közösségi kezdeményezéseket szervezzenek.
2: Fontos számunkra, hogy a magyar nyelv, kultúra, hagyományok és identitás ne csupán örökség legyen, amelyre büszkék vagyunk, hanem élő érték, amelyet a mindennapokban is megélünk és továbbadunk. Nyelvünk és kulturális örökségünk megőrzésével pedig egyben az itt élő magyar közösséget is erősítjük. És hozzájárulunk ahhoz, hogy ezen a vidéken a jövőben is élő, összetartó közösség maradjunk. Ez a beruházás nem csak a jelennek szól, hanem a jövővel vetett bizalmunkat is kifejezi. Azt jelzi, hogy van értelme közösséget építeni, vannak közös céljaink, és felelősséggel tartozunk azért, hogy a következő nemzedékeknek is legyen hová tartozniuk.
1: Vugrinec Zsuzsi elnök köszönetét fejezte ki a Szlovén Köztársaság helyi önkormányzati kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztériumának, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, Moravszky-Toplice községnek, valamint a Nemzetiségi Hivatalnak a támogatásért. Körülbelül 100 000 euróra volt szükség ahhoz, hogy a felújított helyiségek most korszerű formában pompázzanak. A támogatás fő része az illetékes minisztériumtól a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programján keresztül érkezett Pártosfalvára. A megnyitón a támogatót Simona Láznik, a Regionális Fejlesztési Igazgatóság főigazgatójának helyettese képviselte. Egyebek közt a következőket mondta.
3: Današnja otvoritev ni pomembna le zaradi obnovljenih prostorov. temveč predvsem zaradi vsebine, ki bodo ti prostori namenjeni.
4: A mai megnyitó nem csupán a felújított helyiségek miatt fontos, hanem elsősorban a tartalmak miatt, amelyekkel majd megtöltik azokat. Az emberek, az együttműködés, valamint a kultúra és a nyelv megőrzése miatt fontosak ezek a lépések. Örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel közösen felmértük a tájházak és más helyiségek felújításának jelentőségét, amelyekben a nemzeti közösségek tevékenységei zajlanak. 2025-ben erre a célra 100 000 eurós támogatást biztosítottunk. A céleszközöket felújítási munkálatokra és felszerelési költségekre szántuk. A teljes program keretében minisztériumunk 2028-ig ilyen jellegű beruházásokra 4 millió eurót lát elő.
3: V okviru celotnega programa je naše ministerstvo za obdobje od 2025 do 2028 zagotovilo 4 milióna euró.
2: Mondta Lázlik asszony, és hangsúlyozta, hogy a Pártosfalván felújított helyiségek jobb feltételeket biztosítanak a községi nemzeti közösség tevékenységéhez, ugyanakkor pedig a találkozás, az együttműködés, a hagyományőrzés és az új lehetőségek helyiségei lesznek. A főigazgató helyettes köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a beruházás megvalósításához. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a megnyitón a következőket mondta.
5: Az évek folyamán megpróbált az MMNK a kohéziós minisztérium segítségével eljutni minden településre. Most a Moráci községben sajnos egy kicsit kevésebb sikerült, de annál nagyobb szeretet tölt el azzal, hogy ezt a mai, ahogy az előbb is megnevezett, több generációs épületét átadhatjuk, de engemet még jobban boldogít az a tudat, hogy ez az épület mögött nem egy intézmény, hanem egy teljes község áll, mert a Moráci község fölkarolta az önkormányzatnak az ötletét, és közösen a polgármester úr és az elnök asszony kivitelezték ezt a projektet, és nagyon reméljük, hogy hozzásegít ahhoz, hogy a szülőföldünkön boldogulhassunk, mert mindegy, hogy magyarok vagyunk, vagy szlovénok vagyunk, mindenkinek ugyanaz az egy szándéka van, hogy boldoguljunk a szülőföldünkön.
2: Az ünnepi megnyitót üdvözölte Alois Glavács, Moravszke-Toplice község polgármestere, hangsúlyozva, hogy ez a pillanat is bizonyítja, hogy egy közösség összefogással nagy lépésekre képes. Az ilyen és ehhez hasonló beruházások a jövőbe való befektetések, mondta. Az alkalmi kulturális műsorban a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskola Tea Rózsák duettje működött közre, Mojca Györeg tanárnő kíséretében. Előadásukból hallanak részletet.

0: Az este a Pártosfalvi Vadászháznál fejeződött be, ahol Kiskata és zenekara adott koncertet.
1: Szlovénia egyik legnagyobb gasztronómiai eseményével a Bogrács Fester elrajtolt az idei Vinárium Fesztivál. Lendva főutcáját kondírok sokasága lepte el, ahol a csapatok ismét versenybe szálltak a Bogrács Mestere címért. Hogy milyen eredmények születtek, arról Horváth Dávid számol be.
2: Tegnap ismét a Bogrács rotyogásának hangja és az incsiklandozó illatok töltötték meg Lendva óvárosát. Lezajlott a térség, sőt az ország egyik legnagyobb gasztronómiai ünnepe, a 21. Bogrács Fest. A kellemes nyárvégi időjárás rengeteg embert vonzott közelről és távolról a Bogrács fővárosába, ahol a bogrács főzés mellett a szervezők gazdag, kísérő programokról is gondoskodtak. A főutcán felsorakozott összesen 124 csapat idén is kitett magáért, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga a legjobb bográcsok kiválasztásánál, ahol az ízek mellett az étel színe és állaga is fontos szerepet kapott. De nézzük is a részletes eredményeket. A szakmai zsűri döntése alapján a versenyzők teljesítményét bronz, ezüst és arany minősítésekkel ismerték el. Az abszolút élmezőnyt jelentő arany minősítést idén 23 csapat gyűjtötte be. Közülük kerültek ki a fesztivál legjobbjai, akik összetettben a dobogóra állhattak. A 2026-os Lendvai Bogrács Fest harmadik helyezettje a Lendvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata lett. A képzeletbeli dobogó második fokára a Guinness Bogrács csapata állhatott fel. Az idei év bográcsmestere címet és az első helyezést pedig nem más nyerte el, mint a Bacsike csapata. A főzőtudomány mellett idén is kiemelt figyelmet kapott a hangulat és az esztétikum. A zsűri külön pontozta a legszebb, legegyedibb főzőhelyeket is. A legszebb főzőhelyért járó díj harmadik helyezettje a Pakodi Betyárok csapata lett. A második helyen a Familia Sárdi végzett, míg a zsűri szerint idén a legszebb főzőhely a Lendvai Állatorvosi Állomás csapatánál volt. A Vinárium Fesztivál hétfőn a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán az etnoestekkel folytatódik.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Csodálatos világunk.
2: Black boys and black girls will be able to join hands.
3: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. A rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma világunk mozgatói és Coco Chanel.
4: It is man-made.
5: The history and the destiny of our countries have been...
6: That when you give everyone a voice and give people power, the system usually ends up in a really good place.
1: Világunk mozgatói.
7: A világ legfontosabb emberei. Hatásuk nem mindig volt pozitív, de mindig jelentős. Válogatunk a nagy tettek végrehajtói közt, és nem feledkezünk meg a magyarság nagy alakjairól sem.
3: Gabrielle Bonheur, vagyis Coco, Coco Chanel. Voltak és vannak még nagyok, például Giorgio Armani, Manolo Blahnik, Cartier Dior, Dolce Gabbana, Givenchy Versace, Yves Saint Laurent. Ismerik őket, nem igaz? Inkább a hölgy hallgatóink, ugye? Pedig a divat hatását a társadalmainkra hiba volna lebecsülni. Például Chanel munkássága óriási hatással volt a női szerepkör és viselkedésmód alakulására a 20. században. Mondhatnánk, divat munkájával az egyik legnagyobb feminista volt ő, aki egyébként sosem ment férjhez, és nem vált belőle anya sem. Úgy látszik, csak a munkájának kívánt élni. Jutalma pedig a kitörő siker volt, hisz a divatipar első számú ikonjává vált. Kósa Ferenc mesél róla.
8: A 19. század végén született 1883-ban egy kis franciaországi városkában Saumur, hogyha elejtem a nevét, a város Párizstól délnyugatra fekszik a Loire folyó völgyében, hát apjainkban körülbelül egy olyan 30 ezer lelket számlál. Coco Chanel édesapja egy vándorkereskedő volt, édesanyja varrónő, és a család igen szerény körülmények között élt. Hát sajnos 12 éves volt Coco, vagyis Gabriel a hivatalos neve, ugye, amikor elveszítette édesanyját, aki tuberkulózisban halt meg, édesapja pedig később elhagyta a családot, és Amerikában próbált szerencsét. Gabrielle és két lánytestvére árvaházba került, két fiú testvérét pedig egy tanyára küldték dolgozni. Na most meg kell említeni azt, hogy a árvaházat, ahol a lányok nevelkedtek, a ciszterci rend irányította.
9: Tehát azért láthatjuk, hogy messze nem valami glamour körülmények közül indult. Ennek ellenére fölér majd a csúcsra, itt Európában, nem Amerikában. Lényegében ez is fontos, mert itt Európában azért nehezebb volt ugye a semmiből fölemelkedni, Amerikában sok ilyen történet azért volt az új világban. Ilyen szempontból viszont fontos volt, hogy Franciaországban élt, hiszen Franciaország azért évszázadok óta a divat mekkája. Még talán ugye Olaszországgal együtt, ugye Milánó. Tudjuk, hogy nagyon fontos divat bemutatók helyszínei, ugye Párizs és Milánó természetesen. No, és akkor innen meglátjuk, hogy hogy sikerül fölkapaszkodnia majd Gabrielnek, aki ilyenkor még nem Coco Chanel.
8: 18 éves volt, amikor elhagyta ezt a nevelőintézetet, és a Notre Dame intézetbe került Párizsba, és itt elsajátította valahogy a varázs művészetét. Általában baba ruhákat és kelengyéket vart. 5 év után letette a tűt és a cérnát, és Párizstól délre található Vichy városkába költözött. Érdekes, hogy itt egy híres kávéházban sanzonokat énekelt, és a sanzonokat leginkább azoknak a vendégeknek énekelte, akik a hivatalnokokból tevődtek össze, így valahogy fel tudott férkőzni mondjuk a középréteghez ebben az időben. Hát ezek a sanzonok nagy sikert hoztak számára, ha már nem volt kiváló énekesnő, de mindenképpen a megjelenése egy fantasztikus megjelenése volt, és ekkor ettől fogva nevezték Coco-nak, szóval ez lett a művészi neve.
9: Vajon mit takar ez most, a kókusz, vagy bármi? Nem tudjuk ezt.
8: Nem találtam, igen, nem találtam erre semmilyen adatot.
9: De minden esetre érdekes, hogy ugye nő lévén ilyen régi régi időben még úgymond, vagy több mint 100 évvel ezelőtt nagy karrier fog majd befutni, hiszen tudjuk, hogy akkoriban még jóval nehezebb volt azért a hölgyek sorsa. Ma sem mindig könnyű.
8: Ma sem mindig könnyű, egyértelmű, sajnos így van. És nem sokára a vagyonos udvarlók rajonták körül a Kokónkat, ugye, és kalapkészítő műhelyt is nyitott Párizsban. Hamarosan még több üzletet nyitott, hiszen a kalapok óriási sikert alattak, és meg kell említeni, hogy utána, pedig 1921-ben következett az a nagy áttörés, ez pedig egy parfümre vonatkozik, az úgynevezett Chanel parfüm, ötös számú parfümre. 1921-ben Coco a nyári vakációt a francia Rivieren töltötte, szóval a dél-francia tengerparton, ugye a mediterrán tengeren. Itt találkozott Ernest Beauval, hát ő volt a híres parfümgyártó, és megkérte őt, hogy készítsen neki egy olyan parfümöt, amelynek női illata van. Hát az is érdekes, hogy női illat, ugye? Tudjuk, hogy addig a parfümök virágokból készültek. Na és most Ernst Beauval vállalta azt a feladatot, hogy egy mű parfumot fog gyártani. Szóval nem a virágok alapzatán, hanem egy mű, totális új parfum félét.

0: Tehát a kémia segítségével.
1: Így van, a kémia segítségével pontosan, és a parfum első flakonját pedig Coco egy intim barátja, egy orosz nagyherceg rajzolta meg, nevezetesen Dmitri Pavlovics. Hát ő egy emigráns volt, aki otthagyta Oroszországot, ugye a forradalom miatt, 1917 után, 1918-ban és 19-ben számos orosz, úgymond emigrált, fontos orosz emigrált Nyugat-Európában, nem akartak ugye a kommunizmus alatt élni. Na és ez a Dmitri Pavlovics, aki megrajzolta az első flakon modelljét, hát mondanom sem kell, hogy a cári testőrség vodkás üvegének a mintájából rajzolta ezt. Hogy miért kapta ez a parfüm az ötös nevet, hát a Coco úgymond szerencse száma az ötös volt, és május 5-én kezdték gyártani ezt a parfümot, úgyhogy mindenképpen az ötös számot kellett neki adnia Coconak, és érdekes az a kijelentése, amikor már a parfümöket nagy mértékben gyártották, az ötös számú parfümöt, kijelenti Coco azt is, hogy az a nő, aki parfümöt nem visel, annak jövője sincsen.
0: Manapság már tényleg úgy van, hogy aki ad magára valamit, úgymond az ilyet használ, habár azért tegyük hozzá, hogy van, akinek ez zavaró tényező, van, akinek megfájdul a feje például, mert ugye, vagy valami más akciókat várt ki a bőrén, mert hallottuk, hogy azért itt már a kémia igen erősen a 20. században bele jött a parfümgyártásba. Korábban, az előtti évszázadban még azért természetes eszenciákkal dolgoztak. Ez talán kár, hogy így visszaszorult, de emiatt viszont most egy óriási kínálat van a piacon, és ugye nagyon drágáért árulnak parfümöket, nagyon sok gyártó foglalkozik ezzel, hogy óriási iparággá nőtte ki magát. Ezek szerint akkor nem volt Chanel 1-es, 2-es, 3-as, 4-es.
1: Így van, ahogy mondod. És majd a parfüm siker után következett az új áttörés, ha mondhatom úgy, egy új korszak köszöntött be. Cocót művészek, írók vették körül, például Pablo Picasso, Salvador Dali, ezekről a művészekről majd persze beszélgetünk majd a következő adásainkban is. Érdekes volna elmondani, hogy családot sosem alapított, nem ment szóval férjhez. 1935-ben már 4000 alkalmazott dolgozott nála, szóval a különböző gyáraiban. Hamarosan megszületett a meghatározó védjegye, az úgynevezett FID anyagból készített kosztüm, aztán a kamélia virág és a többi több soros gyöngyből készült kosztümök is. Így lassan Coco Chanel nevéhez kezdett fűződni a modern divat megalapzása nem csak Franciaországban, hanem az egész Nyugat-Európában a II. Világháború előtt.

0: Már akkor azért azok a körök, akik meg tudták engedni maguknak, foglalkoztak ezzel, és kialakultak ezek a nagy divatházak, divatmárkák, amik mai napig is meghatározóak, ugye nem, akár egy Tommy Hilfiger, vagy egy Guess, vagy nem tudom, kik jutnak most eszembe, akik valóban nagyok, és akkor itt vannak ezek a tényleg az első úttörők. Igen, ugye akár nálunk a Mura volt egy időben egy ilyen fajta prémium modell, vagy hát márka. Szóval ez valóban roppant érdekes, hogy hogy tudtak betörni a piacra ezek. Mondom, ugye Franciaország a mai napig nagy szerepet játszik ezen a téren. Látjuk, hogy sokszor van az tényleg, hogy ezek a gyártók, ezek parfüm mellett persze a ruhaiparban is nagyon erősen ott vannak. Természetesen férfiakat is kiszolgálnak. Akinek megvan erre a megfelelő kis apró pénze, az akkor élhet ezzel a luxussal.
1: Hát így van egyértelmű, na és talán még azt kellene elmondani róla, hogy megalkotta lényegében az egyszerű elegancia új stílusát is, elvetette az összetett elegancia kellékeit. Így például meg kell említeni, hogy a füzőket elvetette, mert tudjuk, hogy számos hölgynek ezek a füzők sült fájdalmat is okoztak, és Coco Chanel azt mondta, hogy ennek semmi értelme, legalábbis a használatának. Na majd a második világháború után megjelent az úgynevezett láncos steppeltáska, végső formájában majd az 50-es évek közepén egy fekete orrú szandál is. Na talán érdekességként még azt is el kellene mondani Cocoról, hogy a második világháború idejében egy német katonatiszt, akiről kiderült később, hogy kém is volt, de hát ez most lényegtelen ebben a kontextusban, egy német katonatiszt volt a barátja, és ez miatt ugye a franciák Cocót valahogy nem nagyon kedvelték, és a második világháború után egy ideig Svájcban élt, na majd 55 körül tél vissza Franciaországba.
0: Kollaborátőr.
1: Nem, kollaborátőr, így van. Így hívták, tudjuk, hogy kiket, ugye azokat, akik közreműködtek a megszállókkal. Ilyenekkel pedig lehetett találkozni Franciaországban nagyon sokkal. Ugye tudjuk, hogy ezeknek a hölgyeknek általában az volt a büntetésük, hogyha a német katonákkal társalogtak, hogy levágták a hajukat, ugye megszégyenítették őket a nagyvárosokban, stb.
0: Több ilyen történet is volt, tudjuk, hogy Vichy, Franciaország része abszolút ugye bábállam volt, a többi rész pedig északon és nyugaton német megszállás alatt ugye éveken át. Nehéz volt az integritását megőrizni a népnek. Mind olyanokkal állt elő, amikből aztán klasszikusok váltak. Tehát mai napig is ezeket hordani lehet, pedig ugye 70-80-90 éves ruhadarabokról vagy trendekről van úgymond szó, de ezek azok a bizonyos klasszikusok. Kérdés, hogy ugye családot miért nem alapított volna soha, pedig hosszú életű volt és sikeres.
1: Igen, ezen kívül még több érdekesség is fűződik munkásságához, nehéz. Például a világhírű színésznő Marilyn Monroe kijelentette egy alkalommal, hogy a Chanel 5-ös parfum nélkül, vagyis néhány cseppje nélkül éjszakai elképzelhetetlenek. Hát most Marilyn Monroe éjszakairól azért nagyon kellene tárgyulnunk itt a rádió hullámhosszain, mert tudjuk, hogy egy filmsztárról volt a szó, akinek talán az éjszaka érdekesebb volt, mint a nappal sokszor, ugye?
0: Ugye az amerikai elnökkel is volt valami
1: Kennedyvel, de hát már ezt akkor fogjuk boncolgatni, amikor már a Kennedy elnökről lesz a műsorunk. Hát de igen, most éppen Kennedynél kötünk ki, ez az utolsó ilyen gondolat. Hát sajnos, amikor megtörtént 1963-ban a dallasi merénylet, november 22-én, amikor kivégzik ugye Kennedy Amerika elnököt, akkor Jacqueline Kennedy rózsaszínű Chanel kosztümöt viselt. Szóval itt is van egy fűződés Coco Chanelhez. Mindenki bizonyára ismeri ezt a Zapruder féle filmet, filmecskét, amelyen lehet látni a Kennedy merényletet.

Világunk mozgatói, a világ legfontosabb emberei. Most megismételtük a 2018. december 14-i epizódot, amelyben Coco Chanelről meséltünk. Egy hét múlva pedig már múltunk rejtélyei és a Gyatlov szerencsétlenség. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Mint egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

a friend.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újravidéki Magyar Rádióban.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.